0: Onoplex Abdallamai. Most önnek szólnak.
1: 107,1
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most a zene vezet.

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az interneten.
2: És a 107,1-en.
3: Mine idemo nikud i ne radimo ništa.

0: Dirla.
1: Dobre.
2: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt hallhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak. Szabadka

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en.
1: Hello, hello.
0: Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reggeltől estig. Dalok, melyeket szerettünk.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Jó rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
3: A 107,1 MHz-en.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.

0: A 70-es évek felejthetetlen dalai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: 107,1.
2: One meter came to me last night.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Minden nap
2: önöknek szól.
3: SMS.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai Magyar
1: Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I often love you like a lover should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real nice, somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. This is great. Balls of fire.
1: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Reklámot hallottak.
5: 8 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vágó Kriszta, a rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Választások 2026.
7: Október 25-én köztársasági parlamenti választásokat tartanak Szerbiában. A voksolásért ringbe szálló pártok számára most hivatalosan is megkezdődött a kampányidőszak, amelyen programjaik elkészítésére, bemutatására, támogatói aláírások gyűjtésére és listaállításra használhatnak fel. Elemzők szerint az október végi választáson nagyszámú lista indul majd a parlamenti mandátumokért. A kampány tervét, a programjuk egy részét és egyes képviselőjelölteket is bemutattak az egyetemista mozgalom tagjai Újvidéken. A blokkádban résztvevő hallgatók tegnap tartottak gyűlést a Szerb Nemzeti Színház előtt, ami egyben az október 25-i rendkívüli parlamenti választásokra irányuló kampányuk első megmozdulása volt. A diákok hangsúlyozták, részletes és komoly társadalmi programot dolgoztak ki, valamint olyan szakembereket választottak ki, akik a választási listán képviselik majd a mozgalmat.
5: Választások 2026.
7: Ellenőrzés alá vonták a Jagodina közelében Lipár település részen tegnap kitört tüzet. A lángok mintegy 20 hektárnyi füvet és alacsony növényzetet érintettek. A tűzoltók továbbra is a helyszínen vannak, a Runda Glava térségben, valamint a Majdanpekhez tartozó Golubinje határában keletkezett tüzeket időközben eloltották. A Suva Planina hegyen azonban továbbra is küzdenek a lángokkal a nehezen megközelíthető terep miatt. És 25 évvel ezelőtt 2001. szeptember 11-én az Al-Qaida terrorszervezet összehangolt támadássorozatot hajtott végre az Egyesült Államok ellen. A merényletekben 2977 ember vesztette életét, következményeik pedig máig meghatározzák a világ biztonságpolitikáját. És nézzük, hogy milyen időre kell készülni a mai napon. A meteorológusok szerint 20-21-2 fokos csúcsokra kell készülni, esernyőket, esőkabátokat nem otthon hagyni, hiszen csapadékra is számítani lehet.
1: Hírműsorok óránként.
8: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
1: A 107,1 MHz-en.
8: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Reklám következik.
9: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
4: Reklámot hallottak.

8 óra múlt 7 perccel Omegával és a Babilonnal indítottuk ezt a gyönyörű pénteki napot. Köszöntjük Önöket itt a 107,1-en. Köszönti Önöket fő és felelős szerkesztőnk Dédi Zuzana. Mai adásvezető technikusunk Farkas Ervin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Nagyon jó kis napnak nézzünk elébe, hogy kik is ünnepelnek a mai napon. Az Emanuellek, az Emilek, a Félixek, a Helgák, az Igorok, a Játszintok, a Károlyok és a Milánok. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik, és hogy mi is történt mégpedig a mai napon. 2001, ugye, amiről már a hírekben is beszéltem, támadás következtében összeomlott a világ egyik legmagasabb épülete, a New Yorki World Trade Center, illetve megszületett 1945-ben Franz Beckenbauer, világbajnok német labdarúgó, edző, csapatvezető, illetve nagyon-nagyon sok minden történt még ezen kívül, de hogy mivel is készülök Önöknek a mai napra, az már is kiderül, mégpedig rövid mérleggel az MNT szernyelvi képzéséről is hallhatnak majd. Ezen kívül tudom én már, a Falu Kompánia új zenés táncos interaktív előadással járja a vajdaságot. Erről is szólunk, majd örökség határok nélkül a Topolyai Tájházban. Ezen kívül 7. alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei riport tábort. Erről is szólunk, illetve 5. alkalommal rendezik meg Topolyán a programozók éjszakáját, és ma természetesen mérleg, ahogy említettem, rövid mérleggel, délelőtt, délután pedig hosszúval. Téma: Hulló István biológus arról beszélt rádiónknak, hogy hogyan változik a fajok viselkedése, élőhelye és elterjedése, úgyhogy erről is lehet hallani, lehet írni, hozzászólni műsorunkhoz 0636 36 36 33-as. Nézzük, hány fokot mérhetünk Szabadkán és környékén. Hűvös van, tehát pulóvert felvenném, 16-17 fokot mérhetünk ma, vagyis per pillanat, és a mai csúcsérték 20-21 fok körül alakul majd. Hát gondolom, nagyon sokan várták már ezt a lehűlést. Esőre, záporokra, zivatarokra is készülni kell a mai napon, tehát esernyőket, esőkabátokat nem otthon hagyni. Holnap is ilyen kellemes lesz majd a levegő, illetve a hét végén 23-24 fokot mérhetünk majd. A jövő hét derekán egy kicsit megugrik majd a csúcsérték, jövő szerdán, csütörtökön akkor 27 fokot mérhetünk, de aztán visszaesik majd. Tehát maradunk most már a 30 fok alatti értékeknél a mostani prognózis alapján. Már is megyünk tovább Padödővel és az Operettel.

8 óra múlt 17 perccel, mégpedig Csöngesbe hozzám. Jó barát, ezt hallhattuk itt a Szabadkai Magyarán. Hát most már nem kellene a takarót a fejünkre húzni, hanem itt lenni velünk a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán, a legjobb retrozenék társaságában, és természetesen vendégeinkkel. Ami még következik, Limbo Rock, és Zalatnai Saralta is itt lesz velünk, mégpedig várlak, de a mégpedig nagy sikerű Herből az Aquarius-t hallhatják majd. Gimiszám, ez is lesz még ebben az órában. Hát szinte majdnem felsoroltam az egész óra zenei palettáját. Tényleg jó zenékkel várjuk Önöket. Amit még szerettem volna, ugye az időjáráshoz kapcsolódóan, mégpedig az orvos meteorológia, kettős fronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfájás, migrén, keringési panaszok és vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek a mai napon. Felerősödhetnek a kopásos és a gyulladásos jellegű ízületi panaszok is, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat, és ahogy szoktam volt mondani, természetesen, ha ezt érzik, akkor fogják rá az időjárásra. Ajánlott odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, és ezt viszont ugye nem győzünk elégszer hangsúlyozni, nem csak nyáron, nem csak a melegebb időben, hanem természetesen a hűvösebben is. A hűvösebb csapadékos tájokon élők körében csökken a hő és a komfort érzet, valamint lehangoltság, kedvetlenség is jelentkezhet. Na de ezt tegyük félre, legyenek itt velünk, és mindenkinek jó kedve lesz. Addig is Limbo Rock, itt a 107,1-en.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Már is kiderül, hogy mennyi az annyi, itt a Szabadkai Magyar Rádióban. Egy euró a mai napon 117 dinár 35 parába kerül, 100 magyar forint 32 dinár 14 para, egy svájci frank ára pedig 124 dinár 29 para, egy angol font 136 dinár 49 para, és egy amerikai dollár pedig 101 dinárba kerül. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Kedves hallgatóink, indulunk.
1: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
4: Micsoda?
1: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
4: Gratulálom.
1: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
4: Szóval maga a fősumár.
1: Tudják, Kis János nagy buli.
4: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
5: Rádiódiszkó.
6: Oké.
1: Ajánlót hallottak.

8 óra múlt pontosan 40 perccel, lila és közel a határ, ezután pedig Tompos Kátya és a Magányos Csónak, majd Eddam játék véget ér, de előtte magyar szó, mégpedig a pénteki számot lapozgatom, ténylegesen mindjárt hallhatják is, amelyben gyógykalauz is található, ahogy szoktam volt, szeptember 11 péntekre szól. Nézzük, mit találhatunk a címoldalon. Bánát Gyöngy szeme, 30 éves a nagybecskereki Szatmári Karolina kollégium. Erről is lehet olvasni, vagy arról, nyelvi felkészülés az egyetemi évekre. Vagy nehéz ősz elé néznek a gazdák, már is lapozgatunk tovább. Mégpedig kettes oldalon vagyunk, az Al-Qaida terrorja megváltoztatta az USA-t, erről is lehet olvasni, vagy fejenként 5000 dolláros juttatást ígér Trump, erről is, vagy harmadik oldalon újra együtt a V4, Magyar Péter, nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait, erről is lehet olvasni, vagy új elnöke van a magyar kétfarkú kutya pártnak, erről is. Ahogy említettem, címeket olvasok csak, megyünk tovább, mégpedig negyedik oldal, belföld, mindenki az űrpályán. Alexander Vučić, Szerbiának is meg kell találnia a helyét az űrversenyben, erről is lehet olvasni. Vagy egy ilyen címmel is találkozhatunk az ötödik oldalon, tudomány, az oktatás és a gazdaság találkozása. Az Újvidéki Vásáron ma is megtekinthetők a legújabb elektromos és hibrid autók. A tartomány 4 millió dináros visszanemtérítendő támogatást nyújt a turizmusban használt elektromos autók beszerzésére. Megyünk tovább, mégpedig a torony is megújult, a szivácsi hívek összefogással igyekeznek megőrizni a több mint másfél évszázados templomot. És lapozgatunk, mégpedig elő is vettem a gyógykalauzt, mit találhatunk benne, a természet ajándék az egészség szolgálatában, vagy kollagén csodaszer, vagy valódi segítség, vagy az 50 év alattiak gyorsabban öregszenek. Hát ezt a cikket el fogom olvasni. Na de nézzük tovább, az internetes gyógyszervásárlás veszélyei, ez is egy jó kis cikk, epekő eltávolítás, oldás vagy műtét, vagy olyanról is lehet olvasni, hogy a C-vitamin gyakran az egészség szinonimája, de mit gyógyít és mit nem, szalonna egészségtelen vagy hasznos a szervezet számára, illetve pálmaolaj előnyei és hátrányai. Hát ez a mai magyar szó, vásárolják meg és lapozgassák.

A Szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója pénteken, szeptember 11-én. 79 esztendős korában meghalt Szloboda Ilona, Kelebia, Edward Kárdely úti lakos. Temetésem a 15 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 86 éves korában elhunyt Iván Antunovics, bajmok, jugoszláv néphadsereg utcai lakos. Temetésem a 12 órakor lesz Bajmokon, a központi temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím Szabadka, Káregyorgya út 2, telefonszám 55 44 33-as.

0: reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Választások 2026.
5: Október 25-én köztársasági parlamenti választásokat tartanak Szerbiában. A voksolásért ringbe szálló pártok számára hivatalosan is megkezdődött a kampányidőszak, amelyet programjaik elkészítésére, bemutatására, támogatói aláírások gyűjtésére és listaállításra használhatnak fel. Elemzők szerint az október végi választáson nagy számú lista indul majd a parlamenti mandátumokért.
6: Választások 2026.
5: Lezárult az elsőéves egyetemisták szerb nyelvi felzárkóztató képzése az Újvidéki Európa Kollégiumban. A hallgatók 80 intenzív tanórán készültek a szerb nyelvű egyetemi oktatásra, pénteken pedig záróvizsgán bizonyíthatják tudásukat. A képzés utolsó napján az MNT képviselői is felkeresték a kollégistákat. Egyre többet fizetnek a szerbiai autósok a tankolásért. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hol állhat meg a drágulás. És 25 évvel ezelőtt 2001. szeptember 11-én az Al-Qaida terrorszervezet összehangolt támadás sorozatot hajtott végre az Egyesült Államok ellen. A merényletekben 2977 ember vesztette életét, következményeik pedig máig meghatározzák a világ biztonságpolitikáját. És nézzük, hogy hány fokot mérhetünk Szabadkán és környékén. Már is 17 fok van, a mai csúcsérték 20-21 fok körül alakul majd.
7: Egy óra múlva is.
8: Csak a legfrissebbek.
7: Friss hírek minden órában.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600, 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
8: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
11: Reklámot hallottak.

0: 9 óra múlva 12 perccel mai Mozaik című műsorunk következő órájába értünk, és már is egy bejátszóval folytatjuk. Lezárult az elsőéves egyetemisták szerbnyelvi felzárkóztató képzése az Újvidéki Európa Kollégiumban. A hallgatók 80 intenzív tanórán készültek a szerbnyelvű egyetemi oktatásra, pénteken pedig záróvizsgán bizonyíthatják tudásukat. A képzés utolsó napján az MNT képviselői is felkeresték a kollégistákat. Paracki László és Rózsa Krisztina összeállítása.
1: Az Európa Kollégiumban a szerb nyelvi képzés minden alkalommal szintfelmérő teszttel kezdődik. Ennek alapján a hallgatókat kezdő és haladó csoportba osztják, így mindenki a saját nyelvi szintjének megfelelő képzésben vehet részt. Bosznai Lénárd, palicsi egyetemista.
2: Az is a neve a kurzusnak, hogy intenzív szerb képzés, tehát itt arra készítenek fel, hogy az ilyen szerb közegbe belerázódj, ilyen szerb szituációkba belekerülj, és hogy könnyebben tudj kommunikálni szerbül.
1: A nyelvi képzés egyik legfontosabb célja, hogy a már meglévő passzív nyelvtudást aktív nyelvhasználattá alakítsák. A hallgatók a szerb nyelv szabályait a mindennapi kommunikációban is alkalmazzák, miközben szókincsüket és beszédkészségüket is fejlesztik. A haladó csoport tagjai már megfelelő nyelvtudással érkeztek, számunkra elsősorban a kommunikáció és a nyelvhasználat csiszolása a cél. Ivánkovics Mirjana, temerini szerb tanár.
3: Nekem az a célom velük, hogy minél többet beszéljenek, beszéltessem őket egy véleményről, egy történetről, minél többet beszéljenek, és összetettebb mondatokat mondjanak. Szókincseket bővítünk, ugye, és szintén így, ahogy én mondom, csiszoljuk a nyelvet, ugye, hogy az tisztább legyen, helyesebb legyen.
1: A Magyar Nemzeti Tanács 2012 óta szervezi meg a szerbnyelvi felzárkóztató képzést a felsőoktatási komplex ösztöndíjprogram részeként. Az idei már a 14. alkalom, hogy az első éves egyetemisták részt vehetnek a nyelvi felkészítésen. Hugyik Rihárd, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke.
4: A Magyar Nemzeti Tanács azért tartja ezt fontosnak, mert a tömbben lévő gyerekek így fel tudnak készülni az egyetemi oktatásba való bekapcsolódásra, a szerb nyelvű oktatásba. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy a felsőoktatás mellett az ügyintézésben, a mindennapi kapcsolatokban, a város életében is minden jobban tudjanak kapcsolódni, és ehhez próbálunk a tanfolyam segítségével olyan tudást biztosítani, amely ezt hosszú távon majd lehetővé teszi.
1: A program lebonyolításába 2 évvel ezelőtt kapcsolódott be a zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, amely a tanárokról és a tananyagokról is gondoskodik. Perpauer Attila, a zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ igazgatója.
5: A Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ a lebonyolítója a programnak. Mi a tanárokkal foglalkozunk, tehát olyan tanárokat alkalmazunk, akik magas fokon művelik a szakmát, valamint a tankönyveket biztosítjuk, és az egyéb dolgokat, amelyek szükségesek az oktatásban.
1: Az egyetemistákat a képzés utolsó napján Varjú Potrebi Tatjana, az MNT végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja is köszöntötte. A hallgatók pénteken záróvizsgán adnak számot a megszerzett tudásukról.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: Már is rövid mérleggel szolgálok önöknek. A szakemberek szerint a hőség és a globális felmelegedés hatására az éghajlat kiszámíthatatlannábbá, szélsőségesebbé és agresszívabbá válik. A tartósan magas hőmérséklet alapjaiban alakítja át a földi időjárási rendszereket, ami nem csak egyszerűen melegebb napokat, hanem súlyos környezeti változásokat indít el. A tartós magas hőség és a klímaváltozás hatására a föld élővilága drasztikus átalakuláson megy keresztül, amely a fajok viselkedését, anatómiáját és földrajzi elterjedését is alapjaiban változtatja meg. A természetes ökoszisztémák egyre inkább a túlélésért küzdő, északra vagy magasabb hegyvidékekre vándorló közösségekké válnak, emelte ki rádiónknak Hulló István biológus. A riporter Szabó Hangya Teréz.
1: Változott a környezet, illetve más fajok jelentek meg, akár növényről, akár vadon élő állatról legyen szó, amelyekre hát mi még egyszerű lakosok, polgárok nem figyeltünk fel, de a szakemberek már igen. Vajon ez valóban ilyen hosszadalmas folyamat, vagy hirtelen következett be a változás?
2: Hát az, hogy a környezetünk, illetve a fajok, illetve a rendszereink változnak folyamatosan, ugye ez a földi élet egyik jellemzője, tehát ez így van, így is fog lenni. Az, hogy a környezeti változásokra milyen reakcióik vannak az élőlényeknek, vagy a különböző biológiai rendszereknek, az egy más téma, de ezek általában lassú folyamatok, tehát van idő adaptálódni azokhoz az új körülményekhez, környezeti, vagy meteorológia, vagy éghajlati, vagy talajtani, tehát nagyonféle viszonyokhoz, amik épp akkor aktuálisak. Tehát ezt bizonyos fajok tudják követni, bizonyos fajok pedig nem. Őket akkor az evolúció kereke, ugye, vagy az evolúció mélye ugye elsüllyeszti, végleg eltűnnek. Hát, hogyha nézzük, a tudomásunk szerint a több mint 90, akár 95% a fajoknak eltűnt, ami valaha élt, tehát a 4,5 milliárd éves élet során azok eltűntek. Tehát töredékét ismerjük ma, és így van rendjén. Na most ez a típusú változás, ami jelenleg folyik, ugye a jégkorban élünk, de ennek is már az egyik fölmelegedési szakaszában, ugye a jégkornak vannak hidegebb, még fölmelegedőbb szakaszai, ugye glaciálisok, és az utolsó glaciális óta eltelt időszak az nagyon sekély, az 10 pár ezer év. Az utóbbi akár 100-150 évnek a folyamatai bizony nagyon gyorsak. Na most erre ráturbóztunk ugye mi, emberek, most már ugye kimutatható fizikai mérések, mindenféle, tehát a klímaszkeptikusokra gondolok, hogy az üvegházhatású gázok olyannyira megbillentették ezt a lassú folyamatot, és olyan visszacsatolások jelentkeznek, amelyek szinte a földtörténet során, hát az interneten könnyű adatokat találni manapság, durván a 40 millió éve voltak, amikor volt egy forró föld szakasza. A miocén idején a mélyfuratok, a mérések, a különböző adatok, ahonnan lehet ezeket követni manapság, a tudomány ugye tényleg nagyon fejlett, hát ilyesmire nem volt korábban, például nagyon ritkán. Na most, ahogy mondják, ember legyen a talpának, ezt tudja követni. Hát mi emberek megjegyzem nehezen követjük, illetve nehezen fogjuk, még nehezebben sajnos.
1: És ez teljes globális értelemben van ez a hatalmas változás, vagy mondjuk itt nálunk, a mi régiónkban jellegzetesebb, vagy egyes régiókban jellegzetesebb, vagy akkor inkább azt mondjuk, hogy itt nálunk mi a jellegzetes?
2: Egyáltalán globális fölmelegedés, a globális klímaváltozásról van szó. A trópusokon ott jóval stabilabbak a rendszerek, ott a vízkörforgás is szinte állandó, és ott nem érezhető olyannyira. Ellenben legkifejezettebb, ugye főleg az északi pólus környékén, északi sark, ezek a itolvad, a jég, itt vannak a legmagasabb átlaghőmérsékletek olyan értelemben, ami korábban nem volt jellemző. Hát 30 fok Celsius körüli hőmérséklet ott mondjuk rá lapföldön, hát az olyan, na. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi helyzetünk pedig a Kárpát-medence, a medence hatás folytán kifejezetten érzékeny terület, ezt jelezték a tudósok már annak idején, de miért? Spanyolország, azért, mert a medence effektus gyakorlatilag, ez egy zárt rendszer, és itt elsősorban ugye történtek itt emberi beavatkozás is, például a talajvíz csökkenése az egyértelműen, hát most már azt is kimondható, hogy ugye a szántóföld igénye miatt történt lecsapolások, miatt folyamatosan veszítjük 8 millió köbkilométer veszett el, így amit tudunk az utóbbi időben. Itt csak az Alföld Dunatisza közét mondom, 8 millió köbkilométer, borzasztó. Tehát soha egy hosszú ideig nem lesz ez pótolva, nem tudja a természet pótolni. Megszűntek ezek a víznek a körforgása. Amellett ez egy ilyen, mint a hőkupolába, tehát itt maradnak bent gyakorlatilag a különböző gázok, különböző olyan dolog, ami gyakorlatilag távol az óceánoktól, egy kontinentális, egy zárt rendszer szinte, amely gyorsabban fölmelegszik, gyorsabban is hűl le, az igaz, de gyakorlatilag ilyen zsákutcába kerültünk, és ez nagyon sokáig kiegyensúlyozott volt, és nagyszerű életföltételeket biztosított, mint ahogy volt a Földnek egy nagyon nyugodt időszaka, egy olyan 12 ezer év eddig, egy nagyon stabil rendszer volt, ideális a letelepedés, a mezőgazdaság, állattartás, földművelés, minden jó volt, eddig most megbillent a rendszer, és itt nálunk ez különösen érezhető. Mondjuk rá azok a tapasztalatok, hogyha már csak egyszerűen utazunk, nem tudom, Macedóniából volt ebben részem, éjszakra, ugye, ahol kéne, hogy kicsit hűvösebb legyen, és bejutok a Kárpát-medencébe, már ott csárcsák után lehet érezni, hogy valami más történik itt, amíg ott a völgyekben zöld a kukorica terem, bőséges, igaz, imítam ott erdőt, tüzek rendben van, de valahogy olyan hajnalban hűvös, jöttek rendszeresen az esők, amikor ideértünk, por minden irányba, forróság, kiégett a táj, tehát annyira szemlélteti, egy nap alatt 1000 kilométert az ember lehajt, tehát nem is kell, tehát nagyobb tudomány.
1: Más világba kerül. Azt emlegették néhány évvel ezelőtt mindössze, hogy nem sokára nálunk nem ez a megszokott éghajlat fog uralkodni, hanem mediterrán éghajlat. Most viszont már azt mondják, hogy sivatagi.
2: Hát egyik sem gyakorlatilag. Ez átalakuló van, tehát az eddigi meteorológiai vagy éghajlati paraméterek bizony megváltoznak. Most még nem stabilizálódott. Az a baj ezeknek a rendszerek, hogy instabilak, és gyakorlatilag, hogy mikor fog, még milyen irányba, azt még persze, hogy nem tudjuk, de mindenképp egy sivatagi rendszertől távol áll, bár a félsivatag kifejezést gyakran használják, illetve használjuk, hiszen az azt jelenti, hogy jóval több a kipárolgás, mint a beérkező csapadék. Ez igaz. Ez a félsivatag. Kettő, a mediterrán, pedig hát a mediterrán az még a jégkor utáni melegedésnek az eredménye, mert ugye most délről északra történik a fauna-flóra csere, az élővilág, ahogy a jégkor lenyomta a hideg délre, most pedig lassan-lassan halad föl északra, és jön a mediterrán, rengeteg mediterrán állat, növényfaj, ez az ökológusoknak egy nagyszerű időszak, rengeteg új faj jelenik meg, rendszerek változnak át, életközösségek alakulnak, a növényvilág alakul. Ez a mediterrán, de a mi értelembe vett gyönyörű mediterrán, ahol akár egy tengerpart ugye szükséges, mert ott más a például a levegő páratartalma, stb. Tehát ők nagyon is alkalmazkodtak, azért az itt nincs.
0: Az éghajlat, az évszakok, a növény és az állatvilág változásaira gyakorolt időjárási viszonyokról bővebben is hallhatnak a mai mérlegben a 14 órai hírek után.

9 óra múlt 50 perccel, maradjanak továbbra is itt velünk, hiszen a következő órában is érdekes témával várom önöket, itt a 107,1-en, mégpedig Tudom én már, a Falu Kompánia új zenés táncos interaktív előadása járja a Vajdaságot. Ide várjuk a stúdióba, mégpedig Juhász Gábort vele fogok beszélgetni, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani a következő órában is.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobodán Árpád.
3: Választások 2026.
2: A kampány tervét, a programjuk egy részét és egyes képviselőjelölteket is bemutattak az egyetemista mozgalom tagjai Újvidéken. A blokkádban résztvevő hallgatók tegnap 17 órakor tartottak gyűlést a Szerb Nemzeti Színház előtt, ami egyben az október 25-i rendkívüli parlamenti választásokra irányuló kampányuk első megmozdulása volt. A diákok hangsúlyozták, részletes és komoly társadalmi programot dolgoztak ki, valamint olyan szakembereket választottak ki, akik a választási listán képviselik majd a mozgalmat. A blokkádban résztvevő hallgatók szerdán már bejelentették, hogy az egyetemista lista az egyetemisták győznek névvel indulnak a választáson. A gyűlésen az egyetemisták közül Vukasin Dzsinovics állt az emberek elé, aki felidézte a csaknem 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédiát, amelyben 16 ember veszítette életét, és hangsúlyozta, a polgárok csaknem 2 évvel később is igazságot követelnek a bűnözés és korrupció következtében bekövetkezett tragédia miatt.
3: Választások 2026.
2: Alekszandar Vučić szerb államfő ma ismerteti a polgárok életszínvonalának javítását célzó új intézkedéseket. Vučić déli 12 órakor a Szerbia palotában mutatja be az intézkedés csomagot, közölte korábban az elnöki kabinet. Az államfő június végén is ismertet egy az életszínvonal javítását célzó intézkedés csomagot. 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én az Al-Qaida terror szervezet összehangolt támadás sorozatot hajtott végre az Egyesült Államok ellen. A merényletekben 2977 ember vesztette életét, következményeik pedig máig meghatározzák a világ biztonságpolitikáját. A terror szervezet 19 tagja 4 utasszállító repülőgépet térített el, 2-t a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek, amelyek röviddel később össze is omlottak. A harmadik gép a Washington melletti Pentagon épületébe csapódott, a negyedik, a United Airlines 93-as járata pedig Pennsylvania államban zuhant le. A támadásokban 2977 áldozat, köztük 343 tűzoltó halt meg, több ezren pedig megsérültek. Szeptember 11-e alapjaiban változtatta meg az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikáját. Washington meghirdette a terrorizmus elleni globális háborút, 2001. októberében pedig megtámadta Afganisztánt, ahol az Al-Qaida vezetői menedéket kaptak. Később az iraki háború és a 9-11 után kialakult biztonságpolitikai korszak részévé vált, noha Iraknak nem volt bizonyítottan szerepe a támadásokban. Sűrű fekete füsttel égett órákon keresztül a kevevári szeméttelep. A helyi Kovinske Info oldal cikke szerint egész éjszaka folyamatos pattogásokat és robbanásokat lehetett hallani, a füst pedig egyenesen a település felé szállt. A helyszínen egy tűzoltóautó és egy kommunális közvállalat egyik munkagépe igyekezett megfégezni a lángokat. A portál cikke szerint ez nem egyszerű incidens, hanem rendszer szintű hanyagság. Emlékeztetek, 3 hónappal ezelőtt, június 9-én Kevevára ugyanezt élt át, ugyanakkor az önkormányzat nem tett lépéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az újbóli tüzeket. A lerakattól légvonalban mindössze 100 méterre élők számára ez nem politikai kérdés, hanem a túlélésről szól. Az éjszaka folyamán rákkeltő részecskéket, valamint a műanyag, a gumi és ki tudja milyen veszélyes hulladék égés terméke lélegezték be, és ez ma reggel is folytatódik, áll a helyi sajtó cikkében.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, markás hideg front érkezett a térségbe, napközben többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, délután pedig eső, záporeső, a hőmérséklet csúcsértéke 26 fok körül alakul.
0: Friss hírek minden órában.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
5: 107,1 MHz.
4: Reklám következik.
6: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
7: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
8: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
0: Reklámot hallottak.

0: Közérdekű információk,
1: időjárás,
0: közlekedési hírek,
1: határhelyzet.
2: Ez a Mozaik.
1: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: Mozaik.
1: Mozaik.
2: A legtöbb információt nálunk hallják.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Igen, a legtöbb információt itt hallhatják a Szabadkai Magyar Rádióban, mégpedig a 10 óra után vagyunk 15 perccel, és nagyon jó kis témával érkezem majd, mégpedig Juhász Gabit várjuk ide a stúdióba, Tudom én márral kapcsolatosan. Egy zenés-táncos interaktív előadásról lesz majd szó. Hova látogatnak el, hol voltak, miről is szól, kik alkotják a csapatot, erre keressük majd a választ, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Illetve a továbbiakban még örökség határok nélkül a topolyai tájházban. Erről is szólunk, Kárpát-medencei riporttáborról is, és természetesen programozók éjszakájáról, Topolyán. Tényleg nagyon tartalmas lesz ez a nap, addig is nagyon jó zenék itt a 107,1-en.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió diszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-től, valamint délután 13:30-tól és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: 10 óra múlt pontosan 38 perccel, és most egy bemutatóra hívjuk fel a figyelmet. Egy juhászlegény, aki a boldogulást és közben az igaz szerelmet is keresi. Útja során pedig Szabóként Kecskemétre, katonaként Budapestre, cipészként Pozsonyba, boltosként Debrecenbe, végül pedig borászként Horgosra is eljut. Mindez a Falu Kompánia Tudom én már című zenés-táncos interaktív előadásában elevenedik meg a színpadon. És most ugye a Bács-Fekete-hegyi bemutató előtt Juhász Gáborral, a társulat egyik alapítójával beszélgetek. Szia, köszöntelek a műsorban.
3: Szia Kriszta, és sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Hát ugye a Tudom én már című dalos mesekönyvedet vittétek színpadra, illetve ezen a címen jelent meg korábban a Juhász zenekar gyerekeknek szóló albuma is, itt beszélgettünk erről ugye a Mozaikban is, de hogyan lehet egy mesekönyv történetét úgy átültetni színpadra, hogy az a gyerekeket is azonnal magával ragadja?
3: Ez úgy lehet, hogy egy olyan társulatunk van a Falu Kompániában, akik már valóban évek óta gyerekek között mozognak, évek óta készítenek gyerek előadásokat, évek óta készítenek gyerek foglalkozásokat, évek óta tanítanak táncot a gyerekeknek, tanítanak népi gyerekjátékokat, vagy akár népzenét a gyerekeknek. Hiszen ez a mi csapatunk, ez így is állt össze, hogy olyan emberekből, akik különben is gyerekekkel foglalkoznak. És hát szerintem így ez nagyon, nagyon könnyű volt. Uh-huh. És így az a szerencsé, hogy mindenki ismerte is a történetet, hiszen ugye ez már egy jó pár éve megy ez a történet a köztudatban többféle megjelenési formában, ahogy az előbb mondtad is, ugye ez egy lemez volt a Juhász zenekar részéről még 2021-ben, aztán készültek belőle animációs filmek 2022-ben, aztán készültek 23-ban, készült belőle maga a könyv, ugye Szalai Attila karikatúráival, ami aztán egy nagyot ment egész Vajdaságban, meg Magyarországon is koncertként mutattuk be, illetve könyvbemutatókat tartottunk. Ebből aztán egy koncertfilm is készült itt a Pannon televízióban, és hát én úgy gondoltam, hogy ez mindenféleképpen akkor jut el talán a legközvetlenebb módon a gyerekeknekhez, meg a közönséghez, hogyha ezt mi el is játsszuk, el is táncoljuk, el is énekeljük, és természetesen a mese az megmarad, tehát a mese az el van mondva, én mondom el, tehát a maga a szerző adja elő a színpadon ezt a mesét, és hát igazából a társaim, a Falu Kompániának a tagjai, ugye név szerint is meg szeretném őket említeni, tehát Csizmár Rita, óvónő, illetve Szakár Nikolett néptáncos, és Szakás Tamás néptáncos, koreográfus. Ők nagyon régóta együtt dolgozunk már, ugye a Szegeres László Alapítványban vannak ugye gyerektáncházaink, gyerekfoglalkozások, amiket már évek óta együtt csinálunk, és hát itt indult meg igazából a Falu Kompániának az ötlete is, és hát én azt gondolom, hogy ővelük ezt nagyon attraktív módon, élvezhető módon, de mégis a hagyományos értékeket bemutatva meg tudjuk mutatni ezeket a történeteket a kedves gyerekeknek, szülőknek, a közönségnek, igazából ez mindenkinek szól, mindig azt szoktam mondani, hogy 0-tól 99-ig szól mindenkinek, hiszen az idősek szeretik visszahallgatni azokat a dolgokat, amiket gyerekkorukban énekeltek, szeretik azokat a játékokat hallgatni, a gyerekeknek érdekesek a színes jelmezek, a színes díszletek, a táncok, és hát igazából ez mind interaktív, tehát mindbe bele lehet kapcsolódni.
0: Nagyon jó, hogy mondod, hogy tehát táncok, illetve feladatok, stb. Tehát ugye itt említettük Kecskemét, Budapest, Pozsony, Debrecen és Horgos. Ha azt nézzük, szinte teljes egészében, majdnem, hogy teljes egészében a Kárpát-medencét bemutatjátok, egy utazás a Kárpát-medencében. Az előadásban hogyan jelennek meg ezek a helyszínek, illetve a hozzájuk kapcsolódó hagyományok? És ti ezt hogy interpretáljátok a gyerekeknek?
3: Elsősorban a szakmák jelennek meg, tehát ezek a régi szakmák ugye itt az Alföldön ugye a juhászlegény, mind a pásztor életnek az egyik meghatározó, egy ilyen mesebeli meghatározó, hiszen ugye a juhászlegény az nagyon sok népmesében szerepel egy visszatérő figuraként, és hát itt nálunk ugye az Alföldön a pásztor élet, ez nagyon is jellemző volt. Ugye Szabó legényként megy el Kecskemétre, ott is inkább, tehát a Szabó szakma az van bemutatva, illetve hát annak a kecskeméti nagykunságnak a táncai jelennek meg ott abban a részben. utána ugye megyünk Pozsonyba, ott szintén ezek a felvidéki jókai táncok, jókai dallamok, ezek a gyerekjátékok, amiket igazából nagyon szeretnek a gyerekek, ugye a pozsonyi sétatéren megy a villamos, meg a Schuster vagyok én, meg ezek a dallamok. Tehát, hogy mindenhol igyekeztünk a szakmához kötődő dallamokat válogatni, illetve az arra a tájegységre jellemző dallamokat, és ugye itt ebben az esetben, itt ahol tánc is van, itt a táncokat is, arra a tájegységről válogattuk, ami hozzátartozik épp az aktuális szakmához és az éppen aktuális településhez. És hát ugye mindenhol van egy szerelmi szál, ugye a Juhász legény a boldogságát keresi, ugye a szerelmét keresi, és mindenhol van egy aktuális női karakter, aki ott megjelenik, ott is figyeltünk a viseletre is, hogy hozzá kapcsolódjon ahhoz a tájegységhez, meg ahhoz a történethez, amiről ott éppen szó van. Tehát igyekeztünk egy egész komplex kis millióbe belehelyezni ezt a kis előadásunkat, és én azt gondolom, hogy nagyon jó sikerült, és egy nagyon sikeres kis történet lesz majd ez.
0: Interaktív előadásról beszélünk. Hogyan tudnak a nézők ebben részt venni? Hogyan vonjátok be az előadásba őket?
3: Hát úgy vonjuk be őket, hogy amikor csak lehet, akkor vagy ritmusgyakorlatokkal, például a háromszabó legények meket, hogy mindenki együtt tapsolja. Vannak olyanok, amikor felállítjuk őket, és a helyükön forognak, mondjuk a Schuster vagyok én, ott is van egy mozgás, amikor szintén felállnak a gyerekek. Vannak olyanokat, amiket együtt énekelünk, amikor katona, akkor aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. De mind olyan dallamok is vannak ebben, meg olyan dolog is vannak benne, amit a gyerekek általában ismernek. Sőt, igazából az igazság, hogy ez mostanában már nem annyira 100%, hogy ismerik. Amikor én gyerek voltam, akkor még ezt mindenki ismert, ezeket a dalokat, és nem is kellett ezeket így külön tanítgatni, mert valahogy otthon megtanultuk, meg a nagyszülőktől, szülőktől megtanultuk. Most már ez annyira nem egyértelmű. Valahol megtanulják otthon, valahol viszont szükség van arra, hogy vagy az óvodában, vagy ezeken az ilyen interaktív előadásokon ezt igenis, hogy megtanítsuk a mai gyerekeknek is, hogy ezek a dalok, ezek a mindennapoknak a részét képezzék, hogy ez ne úgy legyen erre tekintve, mint egy valami nagyon távoli hagyomány, amit már igazából nem is tudunk, hogy honnan van, igen, hanem tényleg, hogy ezek a mi hagyományaink, ezek a magyar értékek, a magyar hagyományok, és hogy ezeket a gyerekek napról napra meg tudják élni. Ezeket a régi szakmákat is, hogy ezeket tudják, hogy a Schuster az egy cipőket készít, és hogy az valamikor nem úgy volt, hogy elmentél a boltba, és akkor
0: vettél
3: cipőt, hanem neked a méretre készített a lábadra a Schuster. És hogy annak idején egy cipő az egy egész életre szóló valami volt, nem cserégették szezonról szezonra, hanem tényleg az volt, hogy kaptál egy cipőt, és akkor abban évekig, szinte életed végéig azt használtad a különböző alkalmakkor. Tehát ezeknek mindnek megvolt ugye a maga értéke. Ugyanúgy a szabó szakmának, és ott is a ruhák azok nem így ilyen gyors fogyasztásra készültek, hanem tényleg egy életre. És ez mind ezeknek az értékét mutatja be, ezeknek a szakmáknak az értékét, ezeknek az anyagoknak az értékét, ezt a tudást, amit annak idején tudtak ezek a szakemberek, ezek a mesteremberek, és a Juhász legény ezeket mindet kipróbálja, és ugye a végén ugye hát, hogy egy jó vége legyen, akkor megtalálja neki való szakmát is, meg a szerelmét is, és végén egy nagy lakodalmi jelenetbe torkollik ez az egész.
0: Elmondtuk
3: történet.
0: Az előadás végét is. Nem maradt más hátra, Gabi. Rövid kérdés, rövid válasz. Ma este bemutató Bács Fekete-hegyen, és utána még hova látogattok el?
3: Így igaz, ma este 19 órától várjuk a kedves közönséget a Bács Fekete-hegyi színházteremben. Holnap pedig szombaton délután 14 óra 30-tól, tehát 14:30-tól lesz a Palicsi Vigadó teraszán, ott a nagy teraszon, a születinapoknak a keretében lesz szintén egy bemutató előadásunk, ahol ezt a produkciót láthatja a nagy érdemű, itt a szabadkai és környékbeli emberekre számítunk elsősorban, de aki jön, azt nagy szeretettel várjuk, illetve a Tisza mentén pedig Zentán 18 órától lesz a Tiszakötő gyermekfesztiválon, a Zentai Népkertben, ott is a Tudom én márt mutatjuk be, úgyhogy most így két nap alatt három előadást tartunk, és hát utána pedig nagyon sok meghívásunk van, hál' Istennek, tényleg keresnek minket, és hát az elkövetkező mindendő hetekben Vajdaság számos településén és Magyarországon is be tudjuk ezt a kis produkciónkat mutatni, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a kedves közönséget, és hát élvezzék velünk együtt ezeket a jó kis dallamokat, ezeket a jó kis táncokat.
0: Juhász Gábornak köszönjük szépen!
3: Köszönöm én is!

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád.
3: Választások 2026.
2: A kampány tervét, a programjuk egy részét és egyes képviselő jelölteket is bemutattak az egyetemista mozgalom tagjai tegnap Újvidéken. A blokkádban résztvevő hallgatók nagy gyűlést tartottak a Szerb Nemzeti Színház előtt, ami egyben az október 25-i rendkívüli parlamenti választásokra irányuló kampányuk első megmozdulása volt. A diákok hangsúlyozták, részletes és komoly társadalmi programot dolgoztak ki, valamint olyan szakembereket választott ki, akik a választási listán képviselik majd a mozgalmat. A blokkádban résztvevő hallgatók szerdán már bejelentették, hogy az egyetemista lista az egyetemisták győznek névvel indulnak a választáson.
3: Választások 2026.
2: Alexander Vučić szerb államfő ma ismerteti a polgárok életszínvonalának javítását célzó új intézkedéseket. Vučić déli 12 órakor a Szerbia palotában mutatja be ezeket, közölte korábban az elnöki kabinet. Az államfő még június végén is ismertetett egy az életszínvonal javítását célzó intézkedés csomagot. Topolyára érkezik az Expo 27 karaván. A játék pavilon elnevezésű rendezvényt ma 18 órától tartják a rendezvények terén. Az esemény az Expo 2027 Belgrád szakvilágkiállítás hangulatából ad ízelítőt a látogatóknak. Az érdeklődők megtapasztalhatják, mit kínál majd Belgrád és Szerbia világnak a jövő évi 93 napig tartó kiállításon. A jelenlévőket a bejelentések szerint Dejan Susovics, az Expo 2027 értékesítési igazgatója, és Szatmári Adrián Topolya polgármestere köszönti. A látogatók megismerkedhetnek Topolya kulturális hagyományaival, zenei életével és sportszellemével, közölte az Expo vállalat. 25 évvel ezelőtt 2001. szeptember 11-én az Al-Qaida terrorszervezet összehangolt támadás sorozatot hajtott végre az Egyesült Államok ellen. A terrorszervezet 19 tagja 4 utasszállító repülőgépet térített el. 2 a New York-i világkereskedelmi központ ikertornyaiba vezettek, amelyek röviddel később összeomlottak. A 3. gép a Washington melletti Pentagon épületébe csapódott. A 4. a United Airlines 93-as járata pedig Pennsylvania államban zuhant le. A támadásokban 2977 áldozat, köztük 343 tűzoltó halt meg, több ezren pedig megsérültek. Szeptember 11-e alapjaiban változtatta meg az Egyesült Államok kül- és biztonságpolitikáját.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, ahogy látjuk és érezzük, és egy markás hideg front érkezett a térségbe. Napközben többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Szabadkán már volt egy zuhancs, de komolyabb eső még várat magára. A meteorológusok szerint délután további eső, záporeső várható, a hőmérséklet csúcsértéke 26 fok körül alakul.
1: Hírek
0: és azok háttere.
1: A vajdasági magyarságot érintő témák.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.

Azt mondtad, állj, nem ér a nevem, s ő is kiszállt, de oly hirtelen. Ez így nem ér, ezt nem lehet, ugye csak ugratsz.

11 óra múlt 13 perccel már is Mozaik című műsorunk következő órájába értünk, hogy mivel készülök önöknek mára, mégpedig örökséghatárok nélkül a Topolyai Tájházban. Erről hallhatnak majd egy összefoglalót, illetve 7. alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencét. Értünk, hogy mivel készülök önöknek mára, mégpedig örökséghatárok nélkül a Topolyai Tájházban.

0: Topolya kulturális arca. Terek, alkotók, közösségek. Ahol a hagyomány találkozik az új ötletekkel, az alkotás pedig közösséget teremt. Fedezzük fel, mi teszi igazán különlegessé Topolya község kulturális életét.
1: A hagyományőrzés és a népi építészet került a középpontba a Topolyai Tájházban. A Petőfi Kulturális Program keretében a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársai érkeztek a közelmúltban Topolyára, ahol kézműves foglalkozásokkal, szakmai beszélgetésekkel, viseletbemutatóval és táncházzal várták az érdeklődőket. Az eseményről kolléganőnk Szatmári Csilla készített beszámolót.
2: Elsőként a tájház képviselőjét, Sihelnik Ágnes programkoordinátort kérdezem arról, hogy miért fontosak az ilyen hagyományőrző programok a helyi közösség számára.
3: Mindenképpen fontosnak tartjuk a hagyományőrző programokat, elsőként azért, mert ha már Topolya községnek, illetve a mi közösségünknek van egy tájháza, akkor ezt a tájházat jó megtölteni élettel. Most egy tájházat milyen programokkal lehet megtölteni, mindenféleképpen hagyományőrző programokkal. Másodszorban a most felnövekvő generációk számára ez fontos, mivel már ők azt a generációt képviselik, akik nem találkoztak a mindennapjaikban ezekkel a tevékenységekkel. Most gondolok itt például akár a népi építészetre, akár más egyéb hagyományőrző kézműves tevékenységre, és az ő számukra ezt nagyon fontos átadni, mert mégiscsak a hagyományaink, mégiscsak a gyökereink, és mi ebből építkezünk, és úgy érzem, hogy ez tart meg bennünket.
2: Maga a tájház mit tud mutatni a gyerekeknek?
3: Maga a tájház be tudja mutatni a tájra jellemző népi építészet sajátosságait, gondolok itt a verett falra, a náttetőre. Be tudja mutatni a paraszti kultúra egyes elemeit, itt gondolok a tér belső elrendezésére, az életmódra, valamint kitérünk arra is, hogy különböző jelesnapokhoz fűződő hagyományokat, szokásokat átadjuk.
2: Említetted, hogy különböző programokat is szerveztek. Mennyire népszerűek

0: ezek a fiatalság körében?
1: Én úgy érzem, hogy népszerűek a programjaink még a mai napig, ezek több mint 10 évvel ezelőtt indultak útjukra, de a mai napig nagyon népszerűek a például a Szent György napi programunk, a Szent Mihály, illetve különböző Márton napi programunk és minden ilyen hagyományozó tevékenység, amit itt a tájházban megrendezünk.
0: Visszatérve egy kicsikét a mai programhoz, mi a kapcsolat a Topolya környéki és a kalocsai hagyomány között?
1: Egyetlen dolgot tudnék biztosan kiemelni, tehát a kalocsai hímzés világ nagyon elterjedt, és Topolyán a mai napig, tehát akik hímzéssel foglalkoznak, ők a mai napig talán a kalocsai hímzést favorizálják a leginkább, és nagyon, nagyon szép dolgokat alkotnak a topolyai hímzőasszonyok a kalocsai mintakincsből.
0: Ma ugye említetted, hogy gyermekek is érkeznek. Erre lenni kíváncsi, hogy mit szeretnél, hogy a gyerekek milyen élményekkel gazdagodjanak, mit vigyenek haza ebből a mai délutánból?
1: Hát én szeretném, hogyha egy kicsit megismerkednének azokkal a tevékenységekkel, amiket itt majd be fognak mutatni a vendégeink. Különös tekintettel én nagyon szeretem a népi építészetet, mert a népi építészet az nagyon változatos, még hogyha ez kívülről nem is látszik. És én nagyon szeretném, hogyha ebbe betekintést nyernének, és ez egy kicsit fölkelteni majd az érdeklődésüket.
0: A program egyik látványos része a kalocsai népviselet bemutatója, melyet a jellegzetes színei és a gazdag díszítése miatt talán sokan ismernek, de a ruhadaraboknak és a motivumoknak is megvan a maguk története. Erről kérdezem most dr. Kovács Istvánnét, a Kalocsai Hagyományőrző Egyesület elnökét.
2: A kalocsai népviseletről tudni kell, hogy az egyik jellegzetessége, amit a nagyvilágban is ismernek, a cifrapamukos kalocsai. Van is itt egy hölgy, akit meg tudunk mutatni, aki már magára öltötte a viseletet. Ezt ismerik talán a nagyvilágban leginkább. Rajtam egy másik fajta ruha van. Ez igazából nem is ünneplős ruha, ami rajtam van, mert hogy majd egy viseletbemutatót is tartunk, és úgy hoztuk magunkkal a ruhákat, hogy mindenki egy kicsit mást mutasson be, hiszen nem csak színeiben színes a kalocsai népviselet, hanem formájában, illetve nem formájában, hanem anyagában, díszítettségében is sok különbséget mutatunk. A rajtam lévő ruha, ez egy, hát öreganyám úgy mondta, hogy olyan gyűvőmönős. Tehát nem otthon dolgoztak ebben, nem ebbe tették a csirkét, nem ebbe főzték a levest, de ha már egy kicsit mentek valahova, akkor egy ilyesfajta ruhát húztak föl. És a színeiben is az én ruhám más, mint a cifrapamukos. Ezt szomorú pamukosnak mondjuk, és ezt azért mondjuk szomorú pamukosnak, mert hogy már a fiatalok fiatalkor után illett az asszonyoknak egy kicsit visszafogottabban öltözködni, és elég hamar idősebb hölgyé nyilvánították régen az asszonyokat, egészen fiatal korukban már szomorút kellett, hogy húzzanak, de nagyon sokféle ruhánk van, a nagy ünneplős kalocsán és sejem, bársony, bársonyvirágú, maszatos sejem, tehát a mi nagy ünneplős ruhánk is kevésbé hímzett, hiszen csak alatta az ingvála hímzett, és hát nemes drága kelméből készült ruhákat húznak föl nagy ünnepre, de azt tényleg csak nagy ünnepre vehetik föl, misére, pünköstkor, húsvétkor, karácsonykor, vagy egy esküvő alkalmával, és bizony utána rögtön le is vetik, mert hogy azt drága pénzért veszik, drága pénzért vették annak idején is, úgyhogy abban nem lehetett, még táncolni sem mentek el abba a ruhába, nem izzadtak bele a nagy ünneplősbe.
0: Említette, hogy itt lesz ruha bemutató. Mi a különbség, mivel mondta, hogy van több fajta ruha, amit önök hoztak?
2: Tehát ez lesz a különbség, hogy meglátszik a ruhán az alkalom, hogy milyen alkalomra vette föl az illető. Mást húztak ünnepen, nagy ünnepen, mást kis ünnepen, vagy más a gyűvőmönős ruha, amibe hát ugye elmentünk valahova, de még akár a templomban létániára is el lehetett ezekbe a ruhákba menni, illetve mást húztak föl hétköznap, a háztartási munkát mikor végezték, és mást húztak föl időskorban, mást vettek föl fiatalkorban, más a férfi viselet, mint a női, tehát ezeket szeretnénk szépen bemutatni. A fehérről se szabad elfeledkezni, hiszen legelőször a fehér lyukhímzés sel díszítették a ruhákat. Ezt is meg szeretnénk korban, ahogy fejlődött a népművészet, ez a másik aspektusa a bemutatónknak, hogy megmutatjuk azt is, hogy egy tiszta fehérből, utána egy korai mintával, ott ugye a motívum kincs is más, egy korai mintával, ahol még a színek is nagyon visszafogottak, hiszen kék, piros, fekete hímzéssel hímezték a korait, aztán bejött a korai cifra. Azt azért tudni kell, hogy az ipar mennyire befolyásolja ugye a népművészetet, hiszen fejlődik az is. Aztán utána, ahogy a fonalgyár ontotta a színes fonalakat, már a 30-as években már teljesen cifra lett, sokszínű, nagyon sokféle színt használtak az asszonyok, és az a mai korig is jellemző, hogyha hímzünk, hogy már ezt a sok színűséget visszük bele, de ezért hozzáteszem, hogy ennek van szabályszerűsége. Nagyon sokszor rámondják valamire, mert hogy színes, hogy kalocsai, de attól nem lesz kalocsai, hogy színes, sokszínű, hanem azért a szabályszerűségeket, a motívumokat is pontosan ismerni kell, mert nem szabad összekeverni a matyó rózsát a kalocsai rózsával. Laikus szemmel nagyon hasonlít, de a mi szemünkkel nagyon különbözik. És azért mondom, hogy vannak itt szabályszerűségek is, és ebből szeretnénk azért egy kis ízelítőt adni itt a közönségnek.
0: Mit jelent ez a népi ruha a viselője számára?
2: Sok mindent jelent, nekem többek között azt, hogy ebbe születtem bele. Falun születtem, nagyanyáim még ezt a viseletet hordták, és ahányszor magamra öltöm, eszembe jut, anyám jött egyszer ballagot utánam, és azt mondta apámnak, hogy na figyeld, már úgy mozog a szoknyája, éppen mint a mamáé. Tehát az asszonyok derekán ring a szoknya, másfajta tartást ad az embernek. Abban a szent pillanatban, ahogy viseletet öltünk, ez valahogy tartást ad, ki kell húznod magad, úgy áll a derekad, hogy nem lehet, nem is tudom, hogy ezzel lehetne-e ilyen összerogyottan. Tehát ilyen szempontból is jelent, és hát amúgy meg eszünkbe jutnak az elődeink. Nagyon sok emléket fölidéz, és talán azt a szándékot is, hogy szeretnénk az utókornak mi ezt átadni és megmutatni. Ez kincs, és ezt a kincset ne hagyjuk elveszni.
0: A program a Petőfi Kulturális Program keretében valósul meg a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum, vagyis a Skanzen munkatársainak közreműködésével. Most arról kérdezem Prikler Szilvia Beatrixot, a Skanzen Népi Építészeti és Tájház Központ vezetőjét, hogy miért fontos a népi kulturális örökség megőrzése, és hogyan lehet ezt a mai kor emberéhez közelebb hozni.
3: Szóval a Szabadtéri Néprajzi Múzeumból a két résznek szervezte közösen ezt az Örökség határok nélkül című programot. A Szellemi Kulturális Örökség Központ, illetve a Népépítészeti és Tájház Központ. Az volt a célunk, hogy a határon túli magyar közösségeknek a közösség megtartó erejét, a közösségek összekovácsolását egy ilyen egésznapos programon keresztül, vagy hát hozzájáruljunk ehhez, illetve ugye a gyerekeknek kifejezetten fontos az, hogy a népművészet, a népi építészet, a néphit és minden, ami hagyomány, az testközelben sokkal élményszerűbben jusson el hozzájuk. Éppen ezért a Kalocsai Hagyományőrző Együttest és az Oszkói Pince Tájháznak a közösségét hoztuk el. A kalocsaiak mindent, ami kalocsai motívum, legyen az viseleten, falon, pingálva, hímes tojáson, ők ezeket mutatják be, és ezekkel kapcsolatban hoztak foglalkozásokat. Az Oszkói Pince Tájház pedig a népi építészet fókuszáló programjaival meg lehet tanulni, hogy hogyan kell paticsfalat készíteni. Ugye ez egy jelenleg is hasznos tudás lehet, hogyha nem feltétlenül a most divatos építészet felé orientálódunk, hanem szeretnénk a hagyományosabbat, a természetes anyagokból épült épületeket előnyben részesíteni.
4: A műsor létrejöttét Topolya község önkormányzata támogatta. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a műsor támogatójának álláspontját.

0: 11 óra múlt egészen 31 perce, és már is arról lesz szó, hogy 7. alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei Report tábort, ezúttal Verbász, Kula és Szent Tamás térségében. A tábor tapasztalatairól és a készülő riport kötetről Homolya Horváth Ágnest, a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület elnökét kérdezem. Szentára kapcsolunk most a folytatásban. Haló, haló, szia, köszöntelek a műsorban.
1: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat, tessék.
0: Mielőtt még rátérnénk a témára, nem mehetünk el amellett, hogy ma és holnap városnapot ünnepeltek Zentán. Nézzük, hogy milyen a hangulat, mivel várjátok az érdeklődőket.
1: Hát itt már napok óta zsong az egész város. A szervezők egész hétre mindenféle kulturális programmal kedveskedtek itt a zentaiaknak és a vidékieknek. Már a múlt hétvégén megkezdődtek a programok a pavilon környékén, most pedig tegnap a múzeumban, a zsinagógában is volt kiállítás megnyitó. Délelőtt megkoszorúzták a Tiszaparton a zentai csata emlékhelyét, megkongatták az emlékharangot. Éppen most zajlik a városi képviselőtestület ülése, ugye ma adják át a község legrangosabb elismeréseit az arra érdemes személyeknek, úgyhogy egy nagyon szép ünnepség ez a zentai városnap. Aztán ezek után, a hivatalos programok után jön a szórakozás, este már a Népkertben a stadion előtt koncertek várják a látogatókat, kirakodó vásár lesz, mindenféle finom ételt, italt lehet venni, és aztán holnap talán még nagyobb buli lesz, hiszen itt lesz a Tiszakötő Gyermekfesztivál is, ugye a legkisebbek számára. Ellátogat hozzánk a Parnogras együttes, lesz még Ladánybele 27, tűzi játék, szóval tényleg egy annyira gazdag program várja az embereket Zentára, hogy érdemes akár vidékről, Szabadkáról, Palicsról, távolabbról is eljönni, úgyhogy várunk mindenkit Zentára, nagyon jó programok kínálkoznak.
0: Ági, térjünk rá ugye a Report táborra. Mi volt az idei tábor legfontosabb célja, hiszen ugye ez a témánk, és miért éppen Verbász, Kula és Szent Tamás térsége került a középpontba?
1: Az Újságíró Egyesület ugye igyekszik mindig a szórvány területeket feltérképezni, és ez még egy olyan fehér folt volt a mi listánkon, ugye már nagyon sok felé jártunk, és úgy gondoltuk, hogy ez a Kula, Szent Tamás, Verbász és a hozzájuk tartozó magyarok is lakta települések, ez egy olyan terület, amit még nem sikerült eddig feldolgoznunk. Egyeztetni szoktunk a többi újságíróval, tehát nem csak mi vezetőségi tagok döntünk arról, hogy éppen melyik területet választjuk, és valahogy ezt találtuk idén a legmegfelelőbbnek. Ugye Kula mellett még Ókéren és Kucorán is jártunk, ezek ugye Verbászhoz tartozó települések, akkor Kulához tartozó település még Veprőd, tehát ezek már olyan kis falvak, ahol igazán kevés magyar van, de azért még mindig ott vagyunk, és mi ezeket a dolgokat szeretnék dokumentálni, rögzíteni. Tehát a legfontosabb feladatunk az, hogy a szórvány magyarsághoz eljussunk, dokumentáljuk, rögzítsük a mostani helyzetet, azt, hogy mennyien vagyunk, azt, hogy az ottani magyarság mivel foglalkozik, hogyan él, mik a céljai, és aztán ugye természetesen egy kötetben szeretnénk majd viszont látni. Minden évben és minden második évben van ugye riporttáborunk, említetted ugye, hogy ez már a 7. volt. Ezúttal is voltak vendégeink Erdélyből, Felvidékről, Magyarországról, és a vajdasági újságírók közül is nagyon sokan részt vettek a táborunkban. 17-en, 18-an, 19-en voltunk, attól függ, hogy melyik nap, mert volt olyan újságíró, aki nem tudott mind a 3-4 napot lenni, volt, aki eljött 2 napra, aztán hazament, tehát hogy ez egy olyan találkozási pont az újságírók számára, ami nagyon fontos nekünk. Ami a szállásunkat illeti, ezúttal a Feketicsi Pipacsvillában voltunk, ez volt a mi kis kiinduló bázisunk, és onnan jártunk ki ezekre a környező területekre, tehát az újságírók mindig reggel kimentek a saját maguk által kiválasztott terepre, a kiválasztott témákat feldolgozták napközben, és este ismét ott Feketicsen gyűltünk össze, és aztán esténként nagyon sokat beszélgettünk, feldolgoztuk így szóban azokat a témákat, amiket ugye napközben megkerestek.
0: Nagyon jó, hogy ezt említetted, tehát, hogy a témák, milyen történetekkel, emberekkel találkoztak az újságírók a terepen?
1: Hát mi ilyenkor, amikor járjuk a terepet az újságíró tábor keretében, akkor igyekszünk mindent feltérképezni. Tehát az újságírók jártak művelődési egyesületekbe, iskolákba, helyi közösségekbe, könyvtárakba, templomokba, temetőbe, beszélgettek többek között a Szent Tamási Kálvária felújításáról, jártak a Gion emlékházba, ott voltak az idei novellapályázat díjkiosztó ünnepségén. Olyan tanyákat látogattak meg, ahol több generáció óta élnek magyarok ugyanazon a tanyán, és egymásnak adják ugye a tanyát tulajdonképpen át. Voltak asztalosnál, kerékpárjavító műhelyben. Szóval tényleg egy olyan nagyon széles skálán mozgunk, hogy igyekszünk mindent felölelni. Tehát szeretnénk rögzíteni azokat az állapotokat, amik most vannak. Ugyanis, hogyha ebből egy könyv születik, és mondjuk 10 év múlva fellapozzuk azt a könyvet, és mondjuk 10 év múlva visszamegyünk arra a területre, akkor biztosan hogy látni fogjuk majd ezeket a különbségeket. Meg az is nagyon érdekes, hogy mennyivel másként látjuk mi itteni újságírók a mostani élethelyzeteket, ezeket az életszituációkat, mint azok mondjuk, akik Felvidékről vagy Erdélyből jöttek. És ez is egy nagyon izgalmas, hogy mindig ezekről a dolgokról beszélgetünk, hogy ki mit, hogyan lát, mi az, amit mi esetleg sajnálunk, vagy nem jó dolognak érezzük. Lehet, hogy a felvidékiek erre egészen másként tekintenek, vagy az erdélyiek, a székelyek, ugye. Szóval nagyon izgalmas beszélgetések szoktak itt elhangozni, úgyhogy ez is az egyik legfontosabb dolga ennek a riporttábornak, hogy ezek a kapcsolatok megszülessenek.
0: Illetve szakmai fejlődés, hogy mit tanulhatnak egymástól mondjuk tapasztalt és fiatal újságírók mondjuk a riporttáborban?
1: Hát például most is volt olyan újságírónk, aki mondjuk két éve lett újságíró, tehát 2 éve gyakorolja a szakmát. Ehhez képest vannak olyan újságírók mondjuk, akik 70 év körüliek, és Erdélyből érkeznek. Tehát mondjuk egy 70 éves, hogyha elmegy egy 26 évessel, és mondjuk a 26 éves vagy 27 éves végignézi azt, hogy egy 50-60-70 éves gyakorlott, tapasztalt újságíró hogyan kérdez, hogyan áll hozzá egy témához, akkor az rengeteg tapasztalatot és tudást adnak a fiatal újságírónak. És általában minden helyszínre úgy megyünk, hogy többen, csoportokban, és akkor ez egy nagyon-nagyon jó tanulási lehetőség.
0: Nézzük akkor azt, hogy ugye, ha jól tudom, a telepen készült riportokból kötet is készül, ez már hagyománynak mondható. Mit szeretnétek ezzel megőrizni, dokumentálni a jövő számára, illetve mikorra várható a kötet megjelenése?
1: Igen, hát ugye nagyon-nagyon sok riport született, vagy fog születni, mert ugye a riporttábor az úgy néz ki, hogy innen hazamennek az újságírók, és aztán a következő hetekben, hónapokban küldik el ezeket az írásokat. És az összes riportot ezúttal is szeretnénk egy kötetben az olvasó elé tenni. Van ugye egy sorozatunk, az a címe, hogy a Délvidék felfedezése, és hát ez lenne ugye a 7. kötet. Nagyon szeretnénk, hogyha minden egyes szórvány területről készülne egy-egy ilyen kötet, és az a célunk ezzel ugye, hogy megmutassuk, hogy hogyan élünk mi magyarok a szórványban, hogyan néz ki a mostani életünk, mik az álmaink, mik a vágyaink, miből élnek ezek a magyar emberek, hogyan találják fel magukat az életben.
0: Ági, így a beszélgetésünk végére egy személyesebb hangvételű kérdés következik, hogy például te, mint Homolya Horváth Ágnes, mi az, ami benned legerősebben megmaradt a tábor után, egy történet, egy találkozás, vagy egy gondolat, amit magaddal vittél haza?
1: Hát talán az, hogy nagyon sok felől jöttünk, ugye, és mindig látjuk azt, hogy elválasztanak bennünket a határok. De mikor így összeülünk és beszélgetünk, akkor rájövünk arra, hogy ugyanazok a gondolataink, ugyanazok az érzéseink, hasonlóak a gondjaink, hasonlóak az élethelyzeteink, és hogy hiába vagyunk ilyen őrült nagy távolságra egymástól, mégis egyek vagyunk. Szerintem ez a legfontosabb.
0: Ez egy gyönyörű végszó. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm. Viszont hallásra.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.

0: Mozaik. Részletről részletre.
1: Részletről részletre megyünk itt a 107,1-en, hiszen nem is olyan sokára híradóval várjuk Önöket, Loboda Árpád számít majd a figyelmükre, utána jövünk vissza, még tartogatok Önöknek témákat, mégpedig olyannal is jövünk, hogy programozók éjszakája Topolyán, 5. alkalommal, mikor? Nem sokára kiderül itt nálunk, és különböző programokkal is, még például, hogy Zentán mi mindennel készülnek, például ma pénteken 17-től 23 óráig Sóti Júli és a Sinsikas koncert, Amadeus Band koncert, Marko Zsigmanovics koncert, DJ is lesz, illetve szeptember 12-én szombaton pedig Tiszakötő Gyermekfesztivál, Ladányben a 27 koncert, Párnográszt koncert, tűzijáték és DJ Csongor. Tényleg nagyon-nagyon jó kis programok Zentán is, illetve máshol is. Maradjon a két nem sokára híradó, utána pedig jövünk vissza, és folytatjuk Mozaik című műsorunkat.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Lobod Árpád. A híradó témáiból kiemeljük. Új közjóléti intézkedés csomagot jelent be a szerb államfő 12 órakor. Az üzemanyag Szerbiában a legdrágább a régióban. Egyre többet kell fizetnünk a benzinért és a dízelért is, és lezárul az első éves egyetemisták szerb nyelvi felzárkóztató képzése az Újvidéki Európa Kollégiumban. Jönnek a részletek. Alekszandar Vučić szerb államfő ma ismerteti a polgárok életszínvonalának javítását célzó új intézkedéseket. Vučić déli 12 órakor a Szerbia palotában mutatja be ezeket, közölte korábban az elnöki kabinet. Az államfő június végén is ismertetett egy az életszínvonal javítását célzó intézkedés csomagot. Későbbi híradásainkban az államfő bejelentésével részletesebben is foglalkozunk.
2: Választások 2026.
1: A kampány tervét, a programjuk egy részét és egyes képviselőjelölteket is bemutattak az egyetemista mozgalom tagjai Újvidéken. A blokádban résztvevő hallgatók tegnap 17 órakor tartottak gyűlést a Szerb Nemzeti Színház előtt, ami egyben az október 25-i rendkívüli parlamenti választásokra irányuló kampányuk első megmozdulása volt. A diákok hangsúlyozták, részletes és komoly társadalmi programot dolgoztak ki, valamint olyan szakembereket választotta ki, akik a választási listán képviselik majd a mozgalmat. Dudás Dániel összefoglalója.
3: A blokádban résztvevő hallgatók szerdán már bejelentették, hogy az egyetemista lista az egyetemisták győznek névvel indulnak a választáson. Vukasin Gyinovic állt az emberek elé, aki felidézte a csaknem 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédiát, amelyben 16 ember veszítette életét, és hangsúlyozta, a polgárok csaknem 2 évvel később is igazságot követelnek a bűnözés és korrupció következtében bekövetkezett tragédia miatt. Ezt követően a diáklista jelöltjei szólaltak fel, közülük elsőként Nemanja Gyurić, a bírósági dolgozók szakszervezetének képviselője, aki beszédében kiemelte, az egyetemista lista győzelme az egyetlen esély a felelősségre vonásra és a bátor igazságszolgáltatásra. Ahelyett, hogy az intézmények a törvények alkalmazásával oldanák meg a problémákat, a félelem légkörét teremtették meg, tette hozzá az egyetemisták képviselőjelöltje. A diákok következő jelöltje, Ilias Trdanović, az Újvidéki Egyetem orvostudományi karának professzora beszédében arról beszélt, hogy hitelesebb, jobb arcokat kell keresni Szerbia számára. A professzor hangsúlyozta, az egyetemistáknak van programja, és van megoldásuk a társadalomban fennálló valamennyi problémára, közülük a korrupcióra, a mezőgazdaságra, az igazságszolgáltatásra és az egészségügyre is. Ezt követően a zombori pedagógiai kar professzora Ljubica Oparnica részletezte az egyetemisták meglátásait az emberek életszínvonalával, a szociálpolitikával és a tanárok helyzetével kapcsolatban, valamint felvázolta, hogy milyen Szerbiát szeretnének létrehozni. Őt Jovo Bakić, szociológus, egyetemi professzor követte, aki kijelentette, hogy az új kormány első feladata a szervezett bűnözés elleni küzdelem lesz. Kiemelte továbbá, nem lehet egészséges és normális egy olyan társadalom, amelyet bűnözők irányítanak. Radomir Sajcic, a vegyészeti kar professzora szerint Szerbia belülről áll megszállás alatt, egy korrupt hatalom által, amely az egész országot egyre mélyebbre sodorja a pusztulásban. Hangsúlyozta, vissza fogják állítani a bizalmat az intézményekben, és újjáépítik azt az értékrendet, amely a tudáson, erkölcsön, tisztességen, nemességen, kötelességtudaton és emberi szolidaritáson alapul. Az egyetemisták következő jelöltje, Adem Mavrić kiemelte, az emberek összetartását arra szeretnénk használni, hogy kibékítsék egész Szerbiát a fényesebb jövő érdekében. Ezt követően a diáklista több jelöltje is bemutatkozott még a közönség előtt, közülük viszont már csak Tihomir Stanić színész szólt az egybegyűltekhez, aki kijelentette, hogy a jelenlegi hatalom kapzsisága azzal fenyeget, hogy elpusztítja mindazokat a kulturális és anyagi értékeket, amelyeket ez a nép évszázadokon át teremtett. Ezzel szemben ők az igazságosság, a szolidaritás és a szabadság elveit fogják követni. A diákok elmondták továbbá, hogy a listájukon szereplő 250 jelölt közül a közeljövőben a többieket is megismerhetik az emberek. Ezzel valamivel este 6:30 után befejeződött az egyetemisták megmozdulása.
2: Választások 2026.
1: Egyre többet fizetnek a szerbiai autósok a tankolásért. Az üzemanyagárak az elmúlt időszakban folyamatosan emelkedtek, és a régió több országához képest Szerbiában továbbra is drága a tankolás. A nemzetközi olajpiac alakulása miatt pedig egyelőre az sem látszik, hol állhat meg a drágulás. Balázs Zita nézett utána a részleteknek.
0: A közel-keleti konfliktus újabb fejleményei ismét bizonytalanságot okoznak a világ olajpiacán. A hormuzi szoros körüli feszültség, valamint az energetikai létesítmények és a szállítási útvonalakat érő támadások miatt emelkedésnek indult a kőolaj világpiaci ára. A szakértők szerint, ha továbbra is romlik a helyzet, a belnyás olaj hordonként jára, akár a 100 dolláros szintet is átlépheti. Szerbiában az árak mellett az ellátás is kihívást jelent. Az alacsony dunai vízállás megnehezíti a készüzemanyagok szállítását. A hazai ellátás egyelőre biztosított. A kérdés az, hogy a drágulás meddig folytatódhat. Jelica Putnikovic, az Energia Balkána portál fő és felelős szerkesztője. Továbbra is problémát jelent a Duna alacsony vízállása, ami azt jelenti, hogy nehezebben jutunk hozzá a kész üzemanyagokhoz, amelyek a Dunán keresztül érkeznének, akár a Fekete-tenger, akár Románia felől. Az nem is igazán fontos, hogy ki adja el nekünk. Az viszont jó dolog, hogy a NIS szeptember végéig importálhat nyársolajat. Így nem áll fenn a veszélye annak, hogy üzemanyaghiány alakuljon ki a hazai piacon. Természetesen az ár kérdéses, a jövedéki adó csökkentését pedig hétről hétre meghosszabbítják, hogy megfékezzék a hirtelen áremelkedést. A hazai üzemanyagárakat a nemzetközi piactól elsősorban a magas szállítási és logisztikai költségek választják el, magyarázzák a szakemberek. Szerbiának nincs közvetlen tengeri kijárata, ráadásul a környező országok szállítási infrastruktúrája sem kedvező, ami tovább növeli a költségeket. Mindez megnehezíti az árkockázatok kezelését, és ez a benzinkutakon fizetendő árakban is megmutatkozik. Az üzemanyag végső árába emellett a jogszabályban meghatározott, maximálisan engedélyezett árrés is beépül, ami jelenleg literenként 21 dinár. Jelenleg egy liter 95-ös benzin 205 dinárba kerül a hazai benzinkutakon. A drágulás a dízel árán is érződik. Szerbiában jelenleg mintegy 234 dinár kell fizetni egy liter euró dízelért. A régió több országában ennél jóval olcsóbb a tankolás. Dinárban átszámítva Magyarországon körülbelül 226, Romániában 227, Boszniában pedig 206 dinárnak megfelelő összegbe kerül egy liter. Észak-Macedóniában még alacsonyabb az ár, körülbelül 192 dinár. A szerbiai autósok így továbbra is a régió magasabb dízeláraival szembesülnek.
1: Lezárul az elsőéves egyetemisták szerb nyelvű felzárkóztató képzése az Újvidéki Európa Kollégiumban. A hallgatók 80 intenzív tanórán kereszt készültek a szerb nyelvű egyetemi oktatásra, pénteken pedig záróvizsgán bizonyíthatják tudásukat. A képzés utolsó napján az MNT képviselő is felkeresték a kollégistákat, Paracki László és Rózsa Krisztina riportja.
4: Az Európa Kollégiumban a szerb nyelvi képzés minden alkalommal szintfelmérő teszttel kezdődik. Ennek alapján a hallgatókat kezdő és haladó csoportba osztják, így mindenki a saját nyelvi szintjének megfelelő képzésben vehet részt. Bosznai Lénárd, palicsi egyetemista.
5: Az is a neve a kurzusnak, hogy intenzív szerb képzés, tehát itt arra készítenek fel, hogy ez ilyen szerb közegbe belerázódj, ilyen szerb szituációkba belekerülj, és hogy könnyebben tudj kommunikálni szerbül.
4: A nyelvi képzés egyik legfontosabb célja, hogy a már meglévő passzív nyelvtudást aktív nyelvhasználattá alakítsák. A hallgatók a szerb nyelv szabályait a mindennapi kommunikációban is alkalmazzák, miközben szókincsüket és beszédkészségüket is fejlesztik. A haladó csoport tagjai már megfelelő nyelvtudással érkeztek, számunkra elsősorban a kommunikáció és a nyelvhasználat csiszolása a cél. Ivánkovics Mirjana, temerini szerb tanár.
6: Nekem az a célom velük, hogy minél többet beszéljenek, beszéltessem őket egy véleményről, egy történetről, minél többet beszéljenek és összetettebb mondatokat mondjanak. Szókincseket bővítünk, ugye, és szintén így, ahogy én mondom, csiszoljuk a nyelvet, ugye, hogy az tisztább legyen, helyesebb legyen.
4: A Magyar Nemzeti Tanács 2012 óta szervezi meg a szerb nyelvi felzárkóztató képzést a felsőoktatási komplex ösztöndíjprogram részeként. Az idei már a 14. alkalom, hogy az első éves egyetemisták részt vehetnek a nyelvi felkészítésen. Hugyik Rihárd, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke.
7: A Magyar Nemzeti Tanács azért tartja ezt fontosnak, mert a tömbben lévő gyerekek így fel tudnak készülni az egyetemi oktatásba való bekapcsolódásra, a szerb nyelvű oktatásba. Ugyanakkor fontosnak tartjuk azt is, hogy a felsőoktatás mellett az ügyintézésben, a mindennapi kapcsolatokban, a város életében is minden jobban tudjanak kapcsolódni, és ehhez próbálunk a tanfolyam segítségével olyan tudást biztosítani, amely ezt hosszú távon majd lehetővé teszi.
4: A program lebonyolításába két évvel ezelőtt kapcsolódott be a zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, amely a tanárokról és a tananyagokról is gondoskodik. Perpauer Attila, a zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ igazgatója.
8: A Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ a lebonyolítója a programnak, mi a tanárokkal foglalkozunk, tehát olyan tanárokat alkalmazunk, akik magas fokon művelik a szakmát, valamint a tankönyveket biztosítjuk, és az egyéb dolgokat, amelyek szükségesek az oktatásban.
4: Az egyetemistákat a képzés utolsó napján Varjú Potrebi Tatjana, az MNT végrehajtó bizottságának oktatással megbízott tagja is köszöntötte. A hallgatók pénteken záróvizsgán adnak számot a megszerzett tudásukról.
1: A pontos idő 12 óra 12 perc. Halljuk, mi lesz még a híradóban. Szeptember 12-én és 13-án 36. alkalommal rendezik meg a szüreti napokat Szabadkán, és szabadtéri kiállítás nyílt Zenta főutcáján a városnapi rendezvény sorozat keretében. Jönnek a részletek. A hétvégén ismét a hagyományok, a gasztronómia és a szórakozás kerül a középpontba Palicson. Szeptember 12-én és 13-án ugyanis 36. alkalommal rendezik meg a szüreti napokat. A látogatókat helyi termékek, kézművesek, kulturális és gyermekprogramok, valamint koncertek várják. Vajtai Viktória riportja.
9: A rendezvény ünnepélyes megnyitóját szombaton 14 órakor tartják a Vigadónál. A programban többek között fellép a Juhász zenekar, egy ütőhangszeres formáció és az újvidéki La Banda Tambura együttes is. Az estét 8:30-tól Hari Matahari koncertje zárja a nyári színpadon. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
10: A szüreti napok egy Palics egyik legrégebbi és legkedveltebb rendezvénye. Számunkra ez az esemény nem csupán a szüretről és a termés ünnepéről szól, hanem a hagyományokról, a helyi értékekről, a közösségről, a családokról és természetesen a közös ünneplésről is. Az idei programot is úgy állítottuk össze, hogy minden korosztály számára kínáljon érdekesekről, a helyi értékekről, a közösségről, a családokról és természetesen a közös ünneplésről.

0: ez a hagyományos kétnapos rendezvény a Vigadó teraszán, az előtte lévő nagy parkban, a Palicsi tó mentén és a sétányokon kerül megrendezésre, az idén pedig csatlakozott ehhez a rendezvényhez az állatkert is, ugye programokkal. Ugye a szereti napok hagyományosan a vidékünkön termő gyümölcsök és mezőgazdasági termények betakarításának az ünnepe. Ez a rendezvény az évről évre egyre nagyobb számú látogatónak örvend.
1: A kétnapos rendezvényen gyümölcs és zöldség kiállítással, szüreti vásárral, valamint kézműves baromfi és kisállat kiállítással is készülnek. A zenepavilon előtti sétányon borutca várja a látogatókat, a Palicsi tavon pedig mindkét napon megrendezik a szüreti napok vitorlás regattáját. Az állatkertben szintén külön programokkal készülnek, mikroszkópos és távcsöves foglalkozásokat, állatbemutatót és nyilvános etetést is tartanak. Szonya Mandic, a Palicsi Állatkert igazgatója. 2 egész napos programot szervezünk, vagyis szombaton és vasárnap is reggel 9 órától este 6 óráig. A Palicsi Állatkert új helyszínén a szabadtéri tanteremben mikroszkópos fényekkel kapcsolatos foglalkozást tartunk. A szabadtéri tanterem egy kis félszigeten található a lámák és a tapírok között. Ami a parkot illeti és a fő programokat, a szervezők az akadálymentesítésre és a biztonságra is figyeltek. A nagy terasz könnyen megközelíthető lesz, a park síkösvényei pedig a kerekes székkel és babakocsival érkezők számára is könnyebbé teszik a közlekedést. A rendezvény ideje alatt orvosi ügyelet is rendelkezésre áll majd. A sajtótájékoztatón a szervezők és az együttműködő partnerek mellett jelen volt Bodrogi Béla, a Szabadkai Rotary Klub elnöke, valamint Dejan Zakic, a Palicsi Vitorlás Klub edzője is.
2: Idén is szabadtéri kiállítással tették szebbézent a fő utcáját a városnapi rendezvény sorozat keretében. A hagyományos utca kiállítási már 10 éve mutatja be a település gazdag történelmét és jeles személyiségeit a járókelőknek. Az idei táblák fontos jubileumok köré épülnek, megemlékeznek Zenta első okleveles említéséről, az 1506-os kiváltságlevéről, oktatási intézmények kerekévfordulóiról, valamint Zenta híres szülötteiről is. Horváth Kátai Orhida riportja.
3: Már 10 esztendeje hoznak létre hagyományos utcai kiállítás Zentán a Városháza előtt, Tari László történész kutató munkájának köszönhetően. Az idei anyag gazdag történelmi és kulturális évfordulók köré épül. Tari László történész.
4: Az idei utca kiállítás 7 téma szerepel, ebből 2 történelmi dátum, tehát Zentának az egyik ismert dátuma, tehát az első említés 1216-ból, illetve az 1506-ban kapott szabad királyi városi rang, illetve az akkor kiadott II. László király által kiadott oklevél, kiváltságlevél, ami nagyon fontos állomás a Zenta város történetének, ugyanis ezzel Zenta komoly kiváltságokat kapott, és például nagy fejlődésnek indult.
3: A tablókon kiemelt helyet kapnak a jubileumukat ünneplő oktatási intézmények is. A Zentai gimnázium idén 150 éves, ez volt az 5. gimnázium Bácskában, míg a Zentai óvoda 160 éves múltra tekint vissza, amelyel Szabadka után a 2. volt Vajdaságban. Bizonyítva, hogy az oktatás terén az zentaiak mindig is az élen jártak. A 3. tablón a város jeles szülötteire emlékeznek, a 200 éves született Jován Györgyevicsre, aki a szerb nemzeti himnusz szerzője, és Steven Strémet nagybátyja. A 140 éves született Fekete Mihály világhírű matematikusra, valamint a 100 éves született Tripolszky Géza múzeológusra, a Zentai Múzeum megálmodójára és a művésztelep elindítójára. Laskovics Kornél, Zenta község idegenforgalmi szervezet igazgatója.
5: Azért fontos ez nekünk, mert általában nem mindennapi történelmi eseményeket kutat László a helyi levéltári anyagokból, és olyan történeteket oszt meg velünk évről évre, amelyek színesebbé teszik a város történelmét, és nem feltétlen a nagy eseményekről beszélünk. Igyekszünk megemlékezni minden évben az azok évben évfordulót ünneplő Zenta városbeli híres emberekről, ezen kívül egy-egy királylátogatást is már feldolgoztunk.
3: A szabadtéri

0: Kiállítás nem igényel külön szervezést vagy belépőt, mint például egy múzeumi látogatás. Egy mindennapi séta vagy ügyintézés közben is meg lehet állni a tablóknál, hogy közelebb kerüljünk Zenta izgalmas múltjához.
1: A népművészet és a mesék világába kalauzolják a családokat Vajdaság szerte. A Petőfi Kulturális Program keretében a Nemzeti Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza szakmai támogatásával 5 helyszínen szerveznek családi táncházakat és népművészeti foglalkozásokat. A programsorozat egyik állomása Csóka volt, ahol a Művelődési és Oktatási Központban várták a családokat. Cseszák Balázs, a Hagyományok Háza hálózat vajdasági kulturális szervezője.
2: A Petőfi Kultúrprogramot a Nemzeti Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza szakmai támogatásával szervezzük meg 5 helyszínen itt Vajdaságban, a Petőfi Kultúrprogram keretén belül a családi programot, illetve családi táncházat, ami egy komplex népművészeti programból, foglalkozásból áll, vajdasági népzenészek, néptáncosok, játszóházvezetők, kézműves foglalkozók, illetve népmese mondó jelenlétével, illetve vezetésével. Egy tematikus, meseszerű programot találtunk ki erre az alkalomra, a kerekerdő lakói témában, ami úgy kapcsolódik minden részhez, hogy a népi játékok, népmese, kézműves foglalkozás, népzene is ennek a tematikájához kapcsolódik olyan játékokkal, olyan eszközökkel, illetve olyan mesékkel, ami az erdőben, illetve az erdő állataival játszódik le.
1: Hicsik Dóra Irodalom a semmiben, a Bács-medei napló sztori című könyvét mutatták be Szabadkán. A monográfia két világháború közötti jugoszláviai magyar irodalom egyik fontos sajtóorgánumának történetét dolgozza fel. A szerző a Bács-megyei napló koncepcióját, szerkesztését és irodalmi mellékletét is vizsgálta, valamint bemutatta a laphoz kötődő szerzőket és szerkesztőket. A kötet számos új kutatási eredményt is tartalmaz, az így hozzájárul a korszak vajdasági magyar irodalmának jobb megismeréséhez. A könyvbemutatón Hicsik Dórával Berényi Emőke beszélgetett.
3: A kutatás egy bibliográfia fölállításával kezdődött, az 2 évig tartott, ugyanis az egész irodalmi mellékletet átnéztem az 1928-tól 1941-ig tartó időszakban. Ez azt jelenti, hogy minden vasárnapi számot átnéztem, hogy kik írtak benne, milyen irodalmi művek jelentek meg, milyen pályázatokról volt szó, milyen volt az újság irodalmi irányvonala, és utána 2 évig tartottam, míg ezt kidolgoztam, és ebből lett a doktori disszertáció, majd pedig a legnagyobb meglepetésemre ez a könyv.
1: A pontos idő 12 óra 22 perc, híradót hallottak.
4: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, napközben többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, délután pedig többfelé eső, záporeső, Szabadkán már 2. Zuhancs és volt, de komolyabb mennyiségű csapadék még nem érkezett, hát várjuk. A hőmérséklet csúcsértéke a meteorológusok szerint 26 fok körül alakul.
5: Egy óra múlva is.
6: Csak a legfrissebbek.
7: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
8: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
11: Várom a postást.
10: Jön a nyugdíj?
11: Azt várhatom.
10: A számlákat hozzák.
11: Na azt nem várnám.
10: Hát akkor?
11: Ma hozzák a 7 napot.
12: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
13: Reklámot hallottak.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Már is kiderül, hogy mennyi az annyi itt a Szabadkai Magyar Rádióban. 1 euró a mai napon 117 dinár 35 parába kerül, 100 magyar forint 32 dinár 14 para. Egy svájci frank ára pedig 124 dinár 29 para, egy angol font 136 dinár 49 para, és egy amerikai dollár pedig 101 dinárba kerül. A Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamait hallhatták itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

és már is kiderül, hogy mit tudnak megnézni ma a Pannon televízióban, mégpedig nagyon sok jó programmal készül önöknek a tévé, 16 órakor fitpercek, tehát lehet tornázni, aktív hétköznapok a Pannon televízióval, majd tanuljunk szerbül a szerb nyelv alapjai kezdőknek és haladóknak. 17 óra Pannon gazda, Rafek Violettával támogatásokra várnak a gazdák, megfeleződött a kukorica hozama és forró nyár a kaptárokban is. Majd 17.30 tudják, híradó, majd forog a kamera, így készült a grillbetyárok, majd kalamár is, azt követően, aki lemaradt volna 5 órakor a Pannon gazdáról, 19.30-kor bepótolhatja, 20 órakor híradó, majd zenezóna és jazz night, a holland trió zenekar koncertje, és aki lemaradt volna a forog a kameráról, az 22.45-kor bepótolhatja, de ezen kívül nem csak a programot tudják megnézni például a pannonrtv.com-on, hanem a legfrissebb híreket is el tudják olvasni. Már is egyet mondok, Vucsics bejelentette, már decembertől nő a közszférában dolgozók bére. Erről is lehet olvasni. Úgyhogy tanulzanak a hírek friss, a friss hírek világában.

12 óra múlott pontosan 46 percem. Hello, mi vagyunk, ezt hallhattuk. Ezután pedig még nagyon jó kis zeneszámok várnak ránk. Utána pedig érkezik pontosan 13-kor Loboda Árpád a legfrissebb hírekkel. Na de nézzünk egy kis időjárást. Hát esik az eső, úgyhogy esernyőket, esőkabátokat, ahogy szoktam volt mondani, nem otthon hagyni. Szabadkán és környékén pár pillanat 17 fokot mérhetünk. Nem tudom, hogy fogjuk elérni a mai csúcsot, ami 20 fok körül lesz majd, de hát reméljük. Na, már is megyünk tovább, hogy mire kell készülni még a mai napon, nem is a mai napon, hanem holnap. Holnap után 21, 22, 24 fokok lesznek majd, hétfőn maradunk a 20-nál, kedden 24, hát váltakoznak, mit mondjak. Szeptember van, illetve ami még egy fontos info, hogy az utazóknak, hogy a csapadékhullás miatt akár jelentősebb mértékben is romolhatnak a látási viszonyok, sokfelé élénk lesz a szél, néhol még zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhat, emiatt csökkenhet a járművek menet stabilitása. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot. Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek. Megyünk tovább a következő órában, pedig amivel foglalkozunk, nem más, mint hogy 5. alkalommal rendezik meg Topolyán a programozók éjszakáját. Erről is szó lesz, tartsanak velünk.

0: ajánló következik.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Bér- és nyugdíjemelést jelentett be Alekszandar Vučić, Szerbia államfője elmondta, hogy a minimál bér összege 2027. január 1-től 600 euró lesz. Mint mondta, ez a fogyasztói kosár több mint 110%-át fogja fedni, ami 2012-höz viszonyítva majdnem a duplája. A közférában szavai szerint december 1-től emelik a béreket, a nyugdíjak pedig szintén decembertől 7,5%-kal fognak emelkedni. Kiemelte, hogy folyamatos külföldi beruházások, a gazdasági mutatók pozitív alakulása, a rekord alacsony munkanélküliség és a polgárok rekord magas megtakarítása is hozzájárul ahhoz, hogy az intézkedések megvalósulhassanak. A szerb elnök kifejtette, hogy amint sikerül megoldani a szerbiai kőolajipari vállalat helyzetét, akkor a beruházási légkör az eddigieknél is kedvezőbb lesz. Nem változnak az üzemanyag árak az elkövetkező egy hétben Szerbiában. Az eurodízel literenként továbbra is 234, a benzin pedig 205 dinárba kerül. Városnapot ünnepel Zenta, a hagyományokhoz híven idén is a Tisza parton található emlékharang megkongatásával és koszorúzással emlékeztek meg a zentai csata évfordulójáról. Az emlékműnél Zenta önkormányzatának, a helyi intézményeknek, a testvértelepüléseknek és az egyesületeknek a képviselői is lerótták kegyeletüket. Ezt követően megtartották a Zenta községi képviselőtestület díszülését, amelyen átadták a város legrangosabb elismeréseit is. Praurbe életműdíjban részesült Verebes György festőművész, emellett két posztumusz Praurbe életműdíjat is átadtak Dusán Nikolic ügyvédnek, valamint Szügyi Imrének, a Kevi közösség szervezőnek és mezőgazdasági termelőnek. Az ünnepi beszédet Burán Hajnalka, Zenta polgármestere mondta. Topolyára érkezik az Expo 2027 karaván. A játék pavilon elnevezésű rendezvényt ma 18 órától tartják a rendezvények terén. Az eseményt az Expo 2027 Belgrád szakvilágkiállítás hangulatából ad ízelítőt a látogatóknak. Az érdeklődők megtapasztalhatják, mit kínál majd Belgrád és Szerbia a világnak a jövő évi 93 napig tartó kiállításon. A jelenlévőket a bejelentések szerint Dejan Susovic, az Expo 2027 értékesítési igazgatója, és Szatmári Adrián Topolya község elnöke köszönti. A látogatók megismerkedhetnek Topolya kulturális hagyományaival, zenei életével és sport szellemével, közölte az Expo vállalat.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 19 fok van, délután is erősen felhős és borult idő várható, eső, záporeső megjelenése is valószínű. A meteorológusok szerint némileg tovább melegedik majd a levegő.
0: Hírműsorok óránként.
1: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR.

0: Jó napot kíván önöknek!
1: A Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
2: Mozaik.
1: Mozaik. Mozaik. Mozaik.
0: Aktuális információk
1: a 107,1 MHz-en.
0: 13 óra múlott 10 perc, mai Mozaik című műsorunk utolsó órájába értünk, és már is Topolyára kapcsolunk, hiszen 5. alkalommal rendezik meg Topolyán a programozók éjszakáját, amely ezúttal is izgalmas feladatokkal és közösségi programokkal várja az érdeklődőket. A részletekről Vörös Csabát, a Kóder Klub alapítóját, szervezőjét kérdezem, aki itt van velünk a vonal túlsó végén. Halló, halló, szia, köszöntelek a műsorban.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Hát először is kezdjünk azzal, mondjuk el talán azt elsőként, hogy miért pont most vasárnap, szeptember 13-án szervezitek meg az eseményt?
3: Informatikai szempontból ez egy nagyon egyszerű dátum, az év 256. napja, és minden évben ez kivéve szökő éveket szeptember 13-ára esik, ez az idén vasárnap, úgyhogy pár nap múlva megtartjuk, ahogy mondtad is, az 5. programozók éjszakáját.
0: Jól tudom, a rendezvény egyik érdekessége, hogy nem csak számítógépek és programozás várja az érdeklődőket, milyen különleges eszközöket lehet majd kipróbálni?
3: Hát ki lehet próbálni a vendégeink által hozott eszközöket, várjuk szeretettel a Szeged és Somogyi Károly Városi Könyvtár munkatársait, akik számos robottal, játékkal várják majd a kedves látogatókat. Lesznek kiterjesztett valóság, virtuális valóságeszközök, padlórobotok, és sorolhatnám még, inkább majd jöjjenek el a kedves hallgatók, és próbálják ki személyesen.
0: Tehát akkor nagyon-nagyon sok mindennel készültek, és nagyon sok mindent ki lehet próbálni. Ezek tényleg fölcsigázzák azoknak az embereknek az érdeklődését is, akik például nem programozással foglalkoznak, hanem mondjuk egy kis robotikával is. Nézzük akkor talán azt, hogy ugye elsőre azt gondolná az ember, hogy a program elsősorban a programozókat szólítja meg, de valójában kiket vártok?
3: Hát valójában 8 és 18 év közötti gyerekeket várunk. Őnekik, az ő számukra ez talán érdekesebb valamelyest, de ugyanúgy a szülőket is, barátokat, ismerősöket, családtagokat, akiknek lesz alkalmuk először kipróbálni ilyen eszközöket. Játékos módon előtudás nem igényel ez a foglalkozás, és olyan dolgokat próbálhatnak ki, amelyeket egyébként máshol nem találnak meg.
0: Nagyon jó, amit mondtál, és meg is ütötte a fölem, mégpedig az, hogy játékos módon, játékos formában. Ugye azt abban megegyezhetünk, hogy a programozás sokak számára elsőre bonyolultnak tűnhet nekem, tehát sok szám, igazándiból, totál úgy érzem magam, mintha a Matrixban lennék. Na ezt most hogyan mutatjátok meg játékos formában, hogy ez valójában kreatív és szórakoztató is tudjon lenni?
3: Hát igen, ezek olyan robotok, amelyek elsősorban ugye a gyerekek számára vannak kitalálva, és hát a játékos része abban rejlik, hogy ők maguk fedezik fel ezeket az eszközöket, és hát a sikerélmény a cél, hogy meg tudják őket mozgatni, ezeket a logikai feladatokat el tudják végezni, amelyekhez utasítások is vannak, és a munkatársaink, és a felügyelők, ugye a Juhász Erzsébet könyvtár munkatársa is segítenek ebben.
0: Hogyan néz ki például egy ilyen foglalkozás?
3: Hát egyébként mi egész évben dolgozunk a gyerekekkel, és erről tudok beszámolni, hogy hogyan néz ki egy foglalkozás. Fél évente megfogunk egy témát, a következő témánk majd a mesterséges intelligencia lesz, ez megint egy ilyen érdekes cím, de mindenképpen úgy érzem, hogy fontos őket megismertetni a chatbotokon kívül más használattal is. Hogy egyszerű az ő számukra kitalált mesterséges intelligencia lesz, ez megint egy ilyen érdekes cím, de mindenképpen úgy érzem, hogy fontos őket megismertetni.

0: a népszerűsítés, vagy önmagában a programozásnak, a kódolásnak a népszerűsítése az, az egész évi célunk.
1: És akkor így végül, végezetül, mikor és hova várjátok az érdeklődőket vasárnap?
0: A Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban, a főutcában található este 18 és 22 óra között.
1: Vörös Csabának, a Kóder Klub alapítójának, szervezőnek köszönjük szépen, hogy itt volt, és mindenkit várnak ugyan programozók éjszakájára. Köszi szépen!
0: Én köszönöm, viszhallásra!

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió Diszkó. Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
4: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Legnagyobb magyar slágerei.
2: Nálunk a nosztalgia a divat.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 90-es évek zenéi. Itt az SMR-ben.
4: Let's go, girls.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: hogy ne maradjon le semmiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Hát itt a vége, fuss el vére a mai pénteki napnak, mégpedig ami a mozaikot illeti. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velem, velünk, és természetesen amivel búcsúzok, az nem más, mint a Mambo Italiano. Egy jó kis pörgős zene, de előtte még holnap is várom önöket, mégpedig 8 órától itt a Szabadkai Magyar Rádióban, Mozaik, hétvégi Mozaik című műsorunkban. Ami lesz, természetesen tudják, mibe kerül, ami belekerül piaci körkép árakkal, topolyai tudósítóhoz kapcsolunk, Szatmári Csillához. Ezt követően a Szabadkai Városi Múzeum szeptemberi hónap tárgya egy nyugati ostorfátról begyűjtött herbáriumlap. Erről is szó lesz. Bemutatjuk Orsovai Hedviget is, a Zomborból származó fiatal zongora művészt, illetve idén is nemzetközi Szilva és Pálinka Fesztivál. A helyszínre kapcsolunk, egy kis kontyalávaló is lesz majd itt a holnapi műsorban, és ne felejtjék el, muzsikálomoz is lesz, ismert rockdalok népszerű filmekből, és a holnap és a szombat, akkor Kis János Manó, azaz slágergyár itt a 107,1-en. Holnap is számítunk a figyelmükre, mégpedig adásvezető technikusokkal, azonban már a búcsúzom, ne felejtjék el, 14 óra után Szabó Hangya Terézzel Mérleg itt a 107,1-en, délután pedig Hangjegy Koktél Tomislav Jakovjevics szerkesztésében, addig is a retrozenék, a legjobb retrozenék társaságában hallgassák a 107,1-et. Búcsúzik a mai stáb, két adásvezető technikus nevében a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Legyen szép napjuk, és vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Bér és nyugdíj emelést jelentett be Alekszandar Vučić. Szerbia államfője elmondta, hogy a minimálbér összege 2027. január 1-től 600 euró lesz. Mint mondta, ez a fogyasztói kosár több mint 110%-át fogja fedni, ami 2012-höz viszonyítva majdnem a duplája. A közszférában szavai szerint december 1-től emelik a béreket, a nyugdíj díjak pedig szintén decembertől 7,5%-kal fognak emelkedni. Kiemelte, hogy a folyamatos külföldi beruházások, a gazdasági mutatók pozitív alakulása, a rekord alacsony munkanélküliség és a polgárok rekord magas megtakarítása is hozzájárul ahhoz, hogy az intézkedések megvalósulhassanak. A szerb elnök kifejtette, hogy amint sikerül megoldani a szerbiai kőolajipari vállalat helyzetét, akkor a beruházási légkör az eddigi ieknél is kedvezőbb lesz. Nem változnak az üzemanyag árak az elkövetkező egy hétben Szerbiában. Az eurodízel literenként továbbra is 234, a benzin pedig 205 dinárba kerül. Városnapot ünnepel Zenta, a hagyományokhoz híven idén is a Tiszaparton található emlékharang megkongatásával és koszorúzással emlékeztek meg a zentai csata évfordulójáról. Az emlékműnél Zenta önkormányzatának, a helyi intézményeknek és a testvértelepüléseknek, valamint az egyesületeknek a képviselői is lerúgták kegyeletüket. Ezt követően megtartották a zentai községi képviselőtestület díszülését, amelyen átadták a város legrangosabb elismeréseit is. Pro Urbe életmű díjban részesült Verebes György festőművész, emellett két posztumusz Pro Urbe életmű díjat is átadtak Dusan Nikolić ügyvédnek, valamint Szügyi Imre közösségszervezőnek. Az ünnepi beszédet Búrány Hajnalka, Zenta polgármestere mondta.
0: Sport.
2: A Loznica együttesét fogadja a TSC labdarúgó csapata holnap este a szerb másodosztály 8. fordulójában. A topolyai csapata az eddigi bajnokságban 4 győzelmet aratott és 3-szor döntetlent játszott, vagyis egyelőre veretlenek. A Vozsdovác elleni idegenbeli győzelem után a TSC vezetőedzője Nenad Miliás arra számít, hogy a csapat hazai közönség előtt is ugyanebben a ritmusban folytatja, amely szombaton 19 órakor kezdődik a topolyai TSC arénában.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, erősen felhős vagy borult időre, helyenként esőre, záporesőre számíthatunk a továbbiakban.
3: Időjárás.
4: Közlekedés. A mindennapok hírei
3: a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Mi interjúk,
1: a vajdasági magyarságot érintő témák,
0: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
1: Mérleg.
2: Köszöntöm a Mérleg hallgatóit, a szerkesztőt Szabó Hangya Terészt hallják. Mai műsorunkban arról beszélgetünk Hulló István biológussal, hogy a klímaváltozás, a szokatlanul nagy forróság, a hosszadalmas szárazság miatt hogyan változik meg régiónk élővilága, illetve mi mit és hogyan tehetünk mindez ellen. Azt hiszem, hogy a szakembereknek nem olyan túlságosan nagy meglepetés ez az idei nyár, mert hogy fokozatosan melegedett minden nyári hónap, és ennek megfelelően változott is a környezet, illetve más fajok jelentek meg, akár növényről, akár vadon élő állatról legyen szó, amelyekre hát mi még egyszerű lakosok, polgárok nem figyeltünk fel, de a szakemberek már igen. Vajon ez valóban ilyen hosszadalmas folyamat, vagy hirtelen következett be a változás?
3: Hát az, hogy a környezetünk, illetve a fajok, illetve a rendszereink változnak folyamatosan, ugye ez a földi élet egyik jellemzője, tehát ez így van, így is fog lenni. Az, hogy a környezeti változásokra milyen reakcióik vannak az élőlényeknek, vagy a különböző biológiai rendszereknek, az egy más téma, de ezek általában lassú folyamatok, tehát van idő adaptálódni azokhoz az új körülményekhez, környezeti, vagy meteorológia, vagy éghajlati, vagy talajtani, tehát nagyonféle viszonyokhoz, amik épp akkor aktuálisak. Tehát ezt bizonyos fajok tudják követni, bizonyos fajok pedig nem. Őket akkor az evolúció kereke, ugye, vagy az evolúció mélye ugye elsüllyeszti, végleg eltűnnek. Hát, hogyha nézzük a tudomásunk szerint a több mint 90, akár 95% a fajoknak eltűnt, ami valaha élt, tehát a 4,5 milliárd éves élet során azok eltűntek. Tehát töredékét ismerjük ma, és így van rendjén. Na most ez a típusú változás, ami jelenleg folyik, ugye a jégkorban élünk, de ennek is már az egyik fölmelegedési szakaszában, ugye a jégkornak vannak hidegebb, még fölmelegedőbb szakaszai, ugye glaciálisok, és az utolsó glaciális óta eltelt időszak az nagyon sekély, azt hiszem, pár ezer év. Az utóbbi akár 100-150 évnek a folyamatai bizony nagyon gyorsak. Na most erre ráturbóztunk ugye mi, emberek, most már ugye kimutatható fizikai mérések, mindenféle, tehát a klímaszkeptikusokra gondolok, hogy az üvegházhatású gázok olyannyira megbillentették ezt a lassú folyamatot, és olyan visszacsatolások jelentkeznek, amelyek szinte a földtörténet során, hát az interneten könnyű adatokat találni manapság, durván a 40 millió éve voltak, amikor volt egy forró föld szakasza a miocén idején. A mélyfuratok, a mérések, a különböző adatok, ahonnan lehet ezeket követni manapság, a tudomány ugye tényleg nagyon fejlett. Hát ilyesmire nem volt korábban, például nagyon ritkán. Na most, ahogy mondják, ember legyen a talpán, aki ezt tudja követni. Hát mi emberek megjegyzem nehezen követjük, illetve nehezen fogjuk, még nehezebben sajnos.
2: És ez teljes globális értelemben van ez a hatalmas változás?
3: A talpán, aki ezt tudja követni. Hát mi emberek megjegyzem nehezen követjük, illetve nehezen

0: volt jellemző, hát 30 fok Celsius körüli hőmérséklet ott mondjuk a Lapföldön, hát az olyan, na. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi helyzetünk pedig a Kárpát-medence, a medence hatás folytán kifejezetten érzékeny terület, ezt jelezték a tudósok már annak idején, de Spanyolország, azért, mert a medence effektus gyakorlatilag, ez egy zárt rendszer, és itt elsősorban ugye történtek itt emberi beavatkozás is, például a talajvíz csökkenése az egyértelműen, hát most már azt is kimondható, hogy ugye a szántóföld igénye miatt történt lecsapolások miatt folyamatosan veszítjük 8 millió köbkilométer veszette, így amit tudunk az utóbbi időben. Itt csak az Alföld-Dunatisza közét mondom, 8 millió köbkilométer, borzasztó. Tehát soha egy hosszú ideig nem lesz ez pótolva, nem tudja a természet pótolni. Megszűntek ezek a víznek a körforgása. Amellett ez egy ilyen, mint a hőkupolába, tehát itt maradnak bent gyakorlatilag a különböző gázok, különböző olyan dolog, ami gyakorlatilag távol az óceánoktól, egy kontinentális, egy zárt rendszer szinte, amely gyorsabban fölmelegszik, gyorsabban is hűl le, az igaz, de gyakorlatilag ilyen zsákutcába kerültünk, és ez nagyon sokáig kiegyensúlyozott volt, és nagyszerű életföltételeket biztosított, mint ahogy volt a Földnek egy nagyon nyugodt időszaka, egy olyan 12 000 év eddig, egy nagyon stabil rendszer volt, ideális a letelepedés, a mezőgazdaság, állattartás, földművelés, minden jó volt eddig, most megbillent a rendszer, és itt nálunk ez különösen érezhető. Mondjuk rá azok a tapasztalatok, hogyha már csak egyszerűen utazunk, nem tudom, Macedóniából volt ebben részem, északra, ugye, ahol kéne, hogy kicsit hűvösebb legyen, és akkor bejutok a Kárpát-medencébe, már ott csárcsák után lehet érezni, hogy valami más történik itt, amíg ott a völgyekbe zöld, a kukoricaterem bőséges, igaz, imittam ott erdőt, tüzek rendben van, de valahogy olyan hajnalban hűvös, jöttek rendszeresen az esők, amikor ideértünk, por minden irányba, forróság, kiégett a táj, tehát annyira szemlélteti, egy nap alatt 1000 kilométert az ember lehajt, tehát nem is kell, tehát nagyobb tudomány.
1: Más világba kerül. Azt emlegették néhány évvel ezelőtt mindössze, hogy nem sokára nálunk, nem ez a megszokott éghajlat fog uralkodni, hanem mediterrán éghajlat. Most viszont már azt mondják, hogy sivatagi.
0: Hát egyik sem gyakorlatilag. Ez átalakuló van, tehát az eddigi meteorológiai vagy éghajlati paraméterek bizony megváltoznak. Most még nem stabilizálódott. Az a baj ezeknek a rendszerek, hogy instabilak, és gyakorlatilag, hogy mikor fog, még milyen irányba, azt még persze, hogy nem tudjuk, de mindenképp egy sivatagi rendszertől távol áll, bár a félsivatag kifejezést gyakran használják, illetve használjuk, hiszen az azt jelenti, hogy jóval több a kipárolgás, mint a beérkező csapadék. Ez igaz. Ez a félsivatag. Kettő, a mediterrán, pedig hát a mediterrán az még a jégkor utáni melegedésnek az eredménye, mert ugye most délről északra történik a fauna-flóra csere, az élővilág, ahogy a jégkor lenyomta a hideg délre, most pedig lassan-lassan halad föl északra, és jön a mediterrán, rengeteg mediterrán állat, növényfaj, ez az ökológusoknak egy nagyszerű időszak, rengeteg új faj jelenik meg, rendszerek változnak át, életközösségek alakulnak, a növényvilág alakul. Ez a mediterrán, de a mi értelembe vett gyönyörű mediterrán, ahol akár egy tengerpart, ugye szükséges, mert ott más a például a levegő páratartalma, stb. Tehát ők nagyon is alkalmazkodtak, azért az itt nincs. Itt különben azért azt kevesen hangoztatják, hogy olyan aszály van a légkörben, tehát vízhiány, hogy az éjszaka ez egy megváltás volt ez a csapadék, ami itt ért Szabadkát is, meg a környéket. Egyébként nagyon-nagyon száraz, és például a rovarvilág, aki tanulmányozza, érezhetően alig van rovar, alig van, nem tapasztaljuk, mert ők nagyon nehezen tudják elviselni ezt a szárazságot, a légkör száraz. Mi voltál, tehát van itt egy csomó dolog, amíg egy mediterrán, ez nincs.
1: Biológusoknak ilyen helyzetben van-e feladatuk magyarul? A megfigyelések fontossága mennyire kerül előtérbe, mert hogy ugye flóra és fauna is változik.
0: Tehát minden biológus, környezeti biológusok, vagy pedig ökológusoknak ugye ez egy kiemelten fontos, jelenleg minden fölülírő feladatuk. Ugye maga a modellezések azok még azért nagyon kezdetlegesek, de nem is igen lehet, mivel azok az őshonos állatok,

0: kormányok, amelyek jellemezték korábban a Kárpát-medencét, vagy ezt a Pannon régiót, maradjunk így, az alakul, változik. Tehát olyan fajok, amelyek ugye nagyon igénylik a megszokott az esőjárását, tehát a tavaszi, a nyári, az őszi, tehát ehhez alkalmazkodtak hosszú-hosszú ideje, azok bizony ilyen száraz talajban nem tudnak, tehát a felső réteg az teljesen kiszáradt, elveszítette a kapcsolatot az altalajjal, tehát gyakorlatilag még a hajszál kapcsolatok is megszűntek, tehát a talajvíz annyira lesüllyedt, hogy itt a felső rétegben ezek ki fognak pusztulni, vagy már. És elindult egy ilyen folyamat, változnak ezek a például a rét, vagy az erdők, tehát olyan fajokat preferál a jelenlegi éghajlati viszonyok, vagy meteorológiai tények, hogy tehát a geofitonok, tehát például hagymák, gumók, törzsek formájába élnek, ebbe tartják a vizet, és kora tavasszal, míg van csapadék, virágoznak, utána nyáron visszahúzódnak. Amíg a fűfélék például, azok ugye a sekély gyökerükkel már bizonyos fajok kipusztulnak. Na most a mi rendszereinket ugye mi megbolygattuk durván 10 éve, amikor elkezdtük szántogatni itt a földeket, az erdőgazdálkodás, stb. Az előbb említett vízügy, tehát nem tudjuk pontosan azért követni, és a globalizáció hatására ez a rengeteg invazív új faj, ami itt megjelent, még nem stabilizálódtak, tehát egy olyan új ökoszisztémáról még nem beszélhetünk, de hát aki járja a határt, látja, hogy hát szinte ezek a 4 fő jövevény invazív fajunk, az mind amerikai. A betyárkóró, a selyemkóró, akkor ez a liget szépe például, azután a parlagfűrű nem is beszéljük. Tehát ők dominálnak minden, hogy tudják, hogy a szőrös disznóparé, hát az a csoda növények. Ott a mi füveink már igen kiszáradtak, egy kis zöld folt, ott biztos egy amerikai fajt látunk.
1: És ez baj?
0: Ez nagy baj. Ez nagy baj, mert ugye az élővilág adaptálódott, egy közeghez táplálékláncok alakultak ki, nem beszélve a mikrobákról, a gombafaunáról, ugye ezek az élő rendszerek, az élő talaj, amit egyébként nagyját most veszítjük el pont. Tehát ezek nem alakulnak csak úgy át, hogyha nincs a tápnövény, akkor rovarok már kiesnek. Ha nincs rovar, akkor jönnek ugye a hiányok, a ragadozók, vagy a madarak, vagy a más kapcsolatok, nincsenek beporzók, már a szaporodási ciklusok. Nem beszélve az évszakokról, amelyeknek ugye megint nagy baj van, hiszen egy kora tavasz, tél is alig van, nincsenek azok a kemény fagyok, tehát sok, mi úgy mondjuk, hogy kártevő, ugye minket károsít, azok ugye könnyen túlélik, és kora tavasszal már aktívak. A vándorfajok, például a lepkék, szitakötők, vagy akár a madarak más-más körülmények között indulnak, vagy érnek, mint korábban érnek ide a fészkelő területre, és ez a kapcsolat, amely ugye az előbb említett, hogy baj-e, hogy invazív fajok, vagy tájidegen fajok, mert nem minden tájidegen okoz robbanásszerű inváziót, oda kellenek megfelelő körülmények azért.
1: Kell-e az embernek tenni valamit azért, hogy ez a nagy változás mégse teljesedjék ki? Legalább maradjunk a régi fajtáknál, akár növényvilágról, akár állatvilágról van szó?
0: Hát igen, nagyon-nagyon sokat tehetünk gyakorlatilag, függetlenül attól, hogy nem eleget olyan értelemben, hogy csomó dolog azért történik globális szinten, a föld szintjén, de azért, hogy sokkal többet tehetünk, akár csak, hogy ma a minden, a közbeszéd, a narratívába ez kerüljen bele egy az egybe. Itt tovább nincs olyan, hogy na jó van, volt a korábbi is meleg nyarak, hát jó van, nyáron szárazság, stb. Ezt el kell felejteni. Ez egy új helyzet, egy új klimatikus állapot, amely nem is, hogy változás, hanem egy új klíma van, amelyet még nem nevezett még senki, de majd hamarosan ez is megtörténik. Hogyan túlélni? Az ember ugye egy nagy túlélő. Igaz, hogy túlszaporodott a Földön azért, és mint biológiai faj ez nagy problémát okoz. Minden biológiai fajnál a túlszaporodás előbb-utóbb egy beomlást hozott. A történelemben az evolúció ezt bizonyítja itt azért. Ezt is ki kell mondani. Ez nem lesz holnap, se holnap után, de erről beszéljük legalább ki. Mert ha így most abba hagyom, akkor van egy olyan, hogy én most pánikot keltek, és egy szorongást okozok ebben a mondattal, és azért nem így van, nem szabad, mert valaki ezt megérti, valaki pedig megijed, a fiatalok különleges, vagy a gazdálkodók. Klímaszorongás, beszéljünk róla, erről vannak szakemberek, nagyszerű szakemberek, hívjuk meg, elmondják, hogy mi. Vagy a gazdálkodókkal kell beszélni, vagy a vízügy szólaljon meg, hogy akkor mégis, hogy. Általában ezek még itt nálunk, én azt tapasztalom, hogy inkább kerüljük a témát, tehát nagyon-nagyon át fog alakulni hamarosan, már állott alakult a mezőgazdaság, egy az, hogy megélhetés, kettő táplálék, három ugye, amit nagyon fontos a gazdasági dolgok, hogy inkább behozatal, stb. És már annyi témát nyitottam, hogy na most ez kell, hogy legyen, hiszen ettől függ a jövőnk, az életünk, ahogy mondják, egy klímaháború közepén vagyunk, csak nem is vettük észre. És hogy van egy neves klímakutató, aki ilyen megállapítása van, vagy Anthony Mann, hogy aki a háborúban van, de nincs tudatában, hogy háborúban van, az biztos el fogja veszíteni a háború. Na most mi így vagyunk.
1: És mi kisemberek hogyan tudunk ahhoz hozzájárulni, hogy valóban egy kicsit normalizálódjon a helyzet, illetve elhúzódjék ez a beomlási folyamat, vagy enyhüljön?
0: Újabb fogalmak jelennek meg, és nagyon sok irodalom van erről már. Az egyik az alkalmazkodás, különösen kiélesítve a mély alkalmazkodásban, mely azt jelenti a társadalom minden szintjén. Tehát egy biológiai alkalmazkodás, hát itt sajnos ugye de elég nehéz, különösebb az idősebb generáció számára, hiszen ezek a hőkupolák 40 fok azért megterheli a szervezetet. De persze, hogy egyéni szinten lehet cselekedni, de egy kicsit át kell klikkölni az agyunkat, a szokásainkat, ezt a hedonista életmódot, ugye itt az élvezetek, hajhászás az azért teljes mértékben, hát így van nekünk tálalva. Tehát a fogyasztói társadalom átka az annyira sújtja ezt a globális problémát, hogy közgazdászok erről egyébként eléggé hallgatnak. Tehát egy-egy modell, amely belenézve az ő tudományos folyóirataikba, hát, hogy fenntartható, vagy valami, hogy csökkenjen a forgalom, hát erről nagyon kevés még a szakcik egyébként, ez kritikát is érte őket, de az, hogy például milyen formába tudnám én megoldani arról, hogy a gyerekeket tanítjuk már minden szinten, hogy a csap, meg a villany, meg a műanyag, meg a szelektív, az oké. Csak az azt is ki kell mondani, hogy ez egy kicsi csapda, mert ezzel még nem biztos, hogy globális szinten tudok hatni, ahol a polarizált világban a nagy kormányok szinte szó szerint háborút folytatnak a vízért, mondjuk ahogy Jordánia, Palesztina, Izrael, a Jordán folyó, vagy ami ugye köztudott, hogy a NAFTA és a jelenlegi nagy háborúk miről szólnak, vagy a szántóföldét, hát oda nem. Vagy csökkenteni az abszolút profit és lemondásokkal járó fogyasztói társadalom és a kapitalista termelési mód. Na most ezt nagyon nehéz elfogadni különben, hogy én lemondjak, én pont, a szomszéd meg hatszó többet locsolja a füvet. Egy angol pácsitról valójában le kéne mondani például. Le kéne mondani, de ki képes erre? Nagyon nehéz. Tehát itt, de akkor kérjük mindjárt az új modellt. Akkor helyette mi? Erre is már vannak példák. Nem tudom, milyen szárazságtűrő, vagy olyan növények, amik a mediterrán, ezt ültessünk. Egyébként volt egy táborunk itt a napokban, ahol erről nagyon sokat kertészmérnökök meséltek. Tehát ez a 100 faj, ami most inkább a kertekbe való, vagy pedig olyan növények termesztése, ami nem igényli a kukoricát, azt tovább talán el kéne felejteni, gondolom én, mert látom, hogy mi van, én nem értek a mezőgazdasághoz, de azért látom, hogy júliusra mindig kiég a kukorica, akkor már hát veszteséget már még csinálok magamnak. De ugyanúgy probléma, hogy akkor mi legyen? Van-e annak piaca? El tudom-e adni? Itt a kormányok, az államok meg a szerepe kiemelkedően, úgyhogy itt bizony, vagy egy vízügyi stratégia, amely itt a szerbia elnöke egy hónapja kimondta, hogy na most már nem ártana, jó lenne, azért mégis szükséges a vízügyi stratégia hosszú távú újra átgondolni, leírni, meghozni. Ez nagyszerű. Csak az a baj, hogy a 70-es évek kialakított rendszerek szerint működik például a vajdasági vízügy, ezt ők maguk mondják. 86-ban volt az utolsó nagy dokumentum, amely szerint még mái napig működik a vízügy. Akkor mi csodálkozunk, hogy csatornákat látjuk, még lecsapolási illeték. Hát az ott elmúlt 40 év, hát megváltoztak a dolgok, nagyon is. Tehát azért mondom, hogy erről, és ez, én úgy gondolom, hogy ez mindent fölülír. Persze, tehát nem csak az, hogy most nem a horgásztavam kiszáradt, vagy nem tudok strandolni, vagy éppen sokkal komolyabb, amikor falvakba elfogy a víz, amikor már ugye a kutakat egyre mélyebbre kell fúrni, ivóvizet használunk, a szürke vízről alig beszélünk, azt is lehetne. Tehát egy csomó dolog, és úgy érzem, hogy etéren azért hát sokkal-sokkal aktívabbak lehetnénk, és tanítani az embereket, hogy lehet, mint lehet, ahogy a holland tudósok fél Afrikát megtanították, hogyan termeljenek élelmet abba a fél sivatagi régiókba ott. A Szahara gyakorlatilag zöldül a régiók, hát ott változnak a dolgok, erről alig tudunk, tehát akkor itt is arra lenne, hogy egy ilyen csodálatos talaj, ami ugye nálunk a humuszba gazdag Feketeföld, hát hogyan lehetne hasznosítani mégis. Egyébként Romániában is érkeztek vendégek, és csodálkoznak, hogy a krumplit nálunk már, ez mindig az első, nem mondom minimum második, de lehet, hogy lesz harmadik. És akkor nekik ez ugye Erdélyből csoda, mert ott egy is alig. Tehát azt jelenti, hogy ezek. De hát ez a kultúra a jövő, ugye rengeteg vizet igényel. Na, itt van egy csomó dolog, ami fiatalok, a jövők, ez egy tudásalapú társadalom kell, hogy legyen, és átbeszélni egy milliószor, ha kell, összezárni a politikusokat, a döntéshozókat, a tudósokat, nem lehet tovább kizárni a tudományt ebből, nem szabad. Nem szabad, nem lehetünk ilyen át minden tudó szakpolitikusok, hanem igenis, most itt a végső ideje, mert ez nagyon elnéptelenedik Vajdaság nagy része, látjuk, hát ilyen körülmények között bizony nehéz gazdálkodni, és ez itt most a véleményem szerint az egyik legfontosabb feladat.
1: A mérleget hallották. Műsorunk vendége Hulló István biológus volt, akivel arról beszélgettünk, hogy az időjárási viszonyok miatt hogyan változik a vadon élő állatvilág, hogyan alakul át a növényvilág és az erdők. A műszaki munkatárs Rózsa Róbert nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő Szabó Hangya Teréz. A viszonthallásra!
2: Mi interjúk,
3: a vajdasági magyarságot érintő témák,
2: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
3: Mérleg.

0: Dőljön hátra a karos székébe, süppedjen a foteljébe,
1: és hallgassa a Szabadkai Magyar Rádiót.
0: 107,1 MHz.
1: Mi más?

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. Bér- és nyugdíjemelést jelentett be Alekszandar Vučić. Szerbia államfője elmondta, hogy a minimálbér összege 2027. január 1-től 600 euró lesz. Mint mondta, ez a fogyasztói kosár több mint 110%-át fogja fedni, ami 2012-höz viszonyítva majdnem a duplája. A közszférában szavai szerint december 1-től emelik a béreket, a nyugdíjak pedig szintén decembertől 7,5%-kal fognak emelkedni. Kiemelte, hogy a folyamatos külföldi beruházások, a gazdasági mutatók pozitív alakulása, a rekord alacsony munkanélküliség és a polgárok rekord magas megtakarítása is hozzájárul ahhoz, hogy az intézkedések megvalósulhassanak. A szerb elnök kifejtette, hogy amint sikerül megoldani a szerbiai kőolajipari vállalat helyzetét, akkor a beruházási légkör az eddigieknél is kedvezőbb lesz. Nem változnak az üzemanyag árak az elkövetkező egy hétben Szerbiában. Az eurodízel literenként továbbra is 234, a benzin pedig 205 dinárba kerül. Városnapot ünnepel Zenta. A hagyományokhoz híven idén is a Tiszaparton található emlékharang megkongatásával és koszorúzással emlékeztek meg a zentai csata évfordulójáról. Az emlékműnél Zenta önkormányzatának, a helyi intézményeknek és a testvértelepüléseknek, valamint az egyesületeknek a képviselői is lerúgták kegyeletüket. Ezt követően megtartották a zentai községi képviselőtestület díszülését, amelyen átadták a város legrangosabb elismeréseit is. Pro Urbe életmű díjban részesült Verebes György festőművész, emellett két posztumusz Pro Urbe életmű díjat is átadtak Dusan Nikolić ügyvédnek, valamint Szügyi Imre közösségszervezőnek. Az ünnepi beszédet Búrány Hajnalka, Zenta polgármestere mondta.
2: Sport.
3: A Loznica együttesét fogadja a TSC labdarúgó csapata holnap este a szerb másodosztály 8. fordulójában. A topolyai csapata az eddigi bajnokságban 4 győzelmet aratott és 3-szor döntetlent játszott, vagyis egyelőre veretlenek. A Vozsdovác elleni idegenbeli győzelem után a TSC vezetőedzője Nenad Miliás arra számít, hogy a csapat hazai közönség előtt is ugyanebben a ritmusban folytatja, amely szombaton 19 órakor kezdődik a topolyai TSC arénában.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 18 fok van, erősen felhős vagy borult időre, helyenként esőre, záporesőre számíthatunk a továbbiakban.
4: Csak a legfrissebbek!
5: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk!
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.

0: A Szabadkai, Magyar Rádióban. Most szóljanak!
1: A 90-es évek magyar slágerei.
2: Itt. A 107,1-en.
0: És a világhálón.
2: SMR.

0: Nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
1: Hogy ne maradjon le semmi.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az ön állomása.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-től, valamint délután 13:30-től és 14:00-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Loboda Árpád. A híradó témáiból kiemeljük. A szerb államfő bér- és nyugdíjemeléseket jelentett be december 1-től. Nem változik az üzemanyagok ára, és városnapot ünnepel Zenta. Jönnek a részletek. Bér- és nyugdíjemeléseket jelentett be december 1-től Alekszandar Vučić. További jó hír, hogy az üzemanyagárak nem emelkedtek, tette hozzá a szerb államfő, bár az energetikai helyzet nehéz és gazdaságilag indokolt lenne az áremelés, a kormány ezt most nem lépi meg. A közszférában 8, a szociális védelemben dolgozók esetében pedig 12%-os béremelés jön, a nyugdíjak 7,5%-kal nőnek. Az elnök szerint januártól 600 euróra emelkedik a minimálbér, emellett hamarosan több egyszeri támogatást is kifizetnek a polgároknak, Rózsa Krisztina riportja.
4: Szerbiában a minimálbér összege január 1-től 600 euró lesz, mondta Alekszandar Vučić. Ez a fogyasztói kosár több mint 110%-át fogja fedni, ami 2012-höz viszonyítva majdnem a duplája, tette hozzá az államfő. A közszférában szavai szerint december 1-től emelik a béreket, a nyugdíjak pedig szintén decembertől 7,5%-kal fognak emelkedni. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak. Akinek jelenleg 40 ezer dináros nyugdíja van, annak 43 ezer dinárra emelkedik, ha jól számolom, igen. Akinek 50 ezer dinár a nyugdíja, az 53.750 dinárt kap majd, míg a 30 ezer dináros nyugdíj 32.500 dinárra nő. Vučić kiemelte, hogy a folyamatos külföldi beruházások, a kedvezően alakuló gazdasági mutatók, a rekord alacsony munkanélküliség, valamint a lakosság rekordmagas megtakarítása is hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézkedések megvalósulhassanak. Az elnök szerint a munkanélküliségi ráta jelenleg 7,2%, ami Szerbia történetének legalacsonyabb értéke. Jelenleg Szerbia történetének legalacsonyabb munkanélküliségi rátájával rendelkezünk, amely 7,2%. Ez rendkívül fontos tényező. Fontos a fizetés, fontos a nyugdíj is, de ha van valami, ami mindkettőnél fontosabb, az a foglalkoztatottsági, illetve a munkanélküliségi ráta. Az egyszeri állami támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. Míg a 6000 dináros egyszeri pénzbeli juttatást szeptember 22-e és 25-e között folyósítják. A nyugdíjasok 20 és 35 ezer dinár közötti támogatást kapnak. Az összeg az augusztusi nyugdíjuk nagyságától függ. A gyermekpótlékra jogosult szülők, a szociális segélyben részesülők és a harcosoknak járó pótlék jogosultjai 25 ezer dináros támogatásban részesülnek. Emellett minden nagykorú állampolgár 6000 dináros egyszeri juttatásban részesülhet, amelyre egyeseknek külön kell jelentkezniük. Az ingyenes részvényekre korábban jogosultságot szerzőknek a 6000 dinár automatikusan kifizetésre kerül.
3: Nem változnak az üzemanyagárak az elkövetkező egy hétben Szerbiában. Az eurodízel literenként továbbra is 234, a benzin pedig 205 dinárba kerül. Városnapot ünnepel Zenta, a hagyományokhoz híven a tiszaparti emlékharang megkongatásával és koszorúzással emlékeztek meg a zentai csata évfordulójáról. Az ünnepi program a községi képviselőtestület díszülésével folytatódott, ahol átadták Zenta legrangosabb elismeréseit is. Pro Urbe életműdíjban részesült Vereves György festőművész, valamint két posztumusz elismerést is átadtak. Korom Sarolta riportja.
5: A zentai csata évfordulóján idén is megkongatták az emlékharangot a Tiszaparton. Az emlékműnél az önkormányzat, a helyi intézmények, a testvértelepülések és a civil szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés virágait. Az ünnepség a Városházán folytatódott. A községi képviselőtestület díszülésén Zenta múltja mellett a jelen és a jövő is szóba került. Burány Hajnalka, zentai polgármester.
0: Idén az Entai csata 329. évfordulóját ünnepeljük. Azt gondolom, hogy a csata kimenetele egy olyan emelkedett hangulatot ad ennek az ünnepkörnek, ami megismételhetetlen, és mindig a díszülés az, ami talán a legünnepélyesebb része a városnapi rendezvénysorozatnak. Ilyenkor osztjuk ki, adjuk át a Zentaváros legmagasabb, legrangosabb díjait. Idén is így történt. Én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy kihangsúlyozzuk, díjazzuk azokat az embereket, akik életművükkel az elmúlt évtizedekben emelték Zenta város elismertségét.
5: Az ünnepi ülés egyik legfontosabb mozzanata a városi elismerések átadása volt. Két posztumusz pro urbe életműdíjat is odaítéltek. Az egyik elismerést Dusán Nikolic ügyvéd, a másikat pedig Szűgyi Imre, Kevik közösségszervező, mezőgazdasági termelő kapta. Pro urbe életműdíjat vehetett át Verebes György festőművész, akinek munkássága évtizedek óta szorosan kapcsolódik Zentához. Verebes György festőművész.
2: Lélekben és bizonyos értelemben fizikailag is, tehát hogy a családi kötődések is, és tulajdonképpen a tevékenységem is elég nagy mértékben Zentához kötődik. Mondhatni úgy, hogy több laki életet élek, de én mindenhova zentaiként megyek. Ez hozzátartozik mind a szakmai, mind a személyes érzelmi habitusomhoz, viselkedésemhez és érzésvilágomhoz.
5: Zenta városnapja így egyszerre szólt a történelmi múltról, a közösség jelenéről és azokról az emberekről, akik munkájukkal hozzájárultak a város és a környező közösségek fejlődéséhez. A városnap alkalmából megtartott ünnepségen jelen volt mások mellett dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, valamint Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke is.
3: A pontos idő 16 óra 7 perc. Nézzük, mi lesz még a híradóban. 30 éves a nagybecskereki Szatmári Karolina kollégium, és javában tart a király dinnye szezonja a kerékpárosok legnagyobb bosszúságára. Mondom a részleteket. Tanévnyitó ünnepséget tartottak a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának zombori kirendeltségén. Idén 23 hallgató iratkozott be a felsőoktatási intézmény gyógytornász szakirányára. Az oktatás többnyire a magyar polgári kaszinóban zajlik. Bíró Tamara járt zomborban.
6: A Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának kihelyezett képzései 10 évvel ezelőtt indultak el Zomborban. Nem csak Nyugat-Bácskából, hanem Szabadkáról és Zentáról is jelentkeztek hallgatók az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányára. Nyers Bakó le a Szabadkáról.
7: Engem mindig is nagyon érdekelt az emberi test és a gyógytornászat, illetve szeretnék egészségügyben dolgozni, és nagyon hasznos szakma a társadalomnak, a társadalom egészének.
6: Nagy György Alexandra Zentáról.
8: Nagyon régóta érdekelt ez a szakma, és már középiskolában is ide szerettem volna menni, de nem volt lehetőségem. Így úgy voltam, hogy akkor elvégzek egy egészségügyi középiskolát, hogy legyen valami szakmám, és utána választom a gyógytornászakot, mivel hogy én nagyon szeretnék segíteni az embereken, és ez volt a legkönnyebb, ami ugye magyarul is van, közel is van, és ezért választottam.
6: Dr. Úri Emese, a Zombori Egészségház igazgatója, a kezdetektől részt vesz a munkában, egyetemi oktatóként segíti a hallgatók szakmai fejlődését.
9: Számomra nagyon fontos ennek a 10 évnek az a hozadéka, hogy a diákok, mikor befejezik a tanulmányaikat, nagy számban itthon maradnak. Nekünk ez nagyon fontos, mert számíthatunk rájuk egy magasabb tudással, tapasztalattal, egy külföldi egyetemen tanultak tulajdonképpen, és ezt most hazahozzák. És ez külön örömet jelent számunkra.
6: A gyógytornász szakirány 8 fél éven keresztül zajlik. A hallgatók a zombori elméleti oktatás mellett különböző szakmai gyakorlatokon vehetnek részt szerbiai és magyarországi egészségügyi intézményekben. Ágoston István, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának dékán helyettese.
10: Nekünk az a célunk, azért jöttünk ide, hogy helyben maradjanak a diákok, tehát azt gondolom, hogy Vajdaság egészségügyének kell az az utánpótlás, amit mi biztosítani tudunk. Fiatalok mobilisek, tehát hogy ez a magyar diák sem biztos, hogy Magyarországon marad, tehát ők is kicsit kalandozhatnak külföldön, de a cél az pont az, hiszen egyszerűbb lett volna csak tágabbra nyitni a kaput, de mi inkább ide jöttünk, hogy ezzel is demonstráljuk, hogy nekünk az a fontos, hogy a diákok itt maradjanak Vajdaságban.
6: Az ünnepélyes tanévnyitón a felsőoktatási intézmény elnökségi tagjainak beszédét az első éves hallgatók fogadalomtétele követte.
11: Választások 2026.
3: Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a nagybecskereki Szatmári Karolina kollégium. A megemlékezés hálaadó szentmisével kezdődött, amelyen Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspök vezette a liturgiát. A kollégista lányok és a kollégium dolgozói mellett jelen voltak a Boldogasszony iskolanővérek, szülők és vajdasági magyar tisztségviselők is. Kecskés István és Dóró Alen riportja.
12: A Szatmári Karolina kollégium fennállására 30. évfordulóját ünnepeljük.
13: A délszláv háborúk idején az iskola nővérek rendjének tartományfőnöksége úgy döntött, hogy tagjai elhagyhatják kijelölt szolgálati területeiket. Gizella nővér azonban 1996-ban külföld helyett Nagybecskerekre költözött, a kiürült nővéri rend lakhelyén pedig szálláshelyet biztosított a tanulni vágyó, rászoruló lányoknak, letéve ezzel a kollégium alapjait.
12: 426-an voltunk eddig a mostani kollégistákkal. Hát ez azt gondolom, hogy egy szám, amit hát nem lehet azt mondani, hogy nem valami. És én azt gondolom, hogy ők is szerettek, ők is érezték azt, hogy egy hazájuk van, egy otthonuk van, ahol mindig jó érezték magukat, és mindig visszajöhetnek.
13: A kollégium kezdetben rendházban fogadta a lányokat, 2020 óta pedig a katolikus leányintézet visszaszármaztatott, majd a magyar állam támogatásával felújított épületében dolgozik. Karl Jenő, a Szatmári Karolina kollégium igazgatója.
14: Próbálunk minden feltételt megadni ahhoz, hogy kényelmesen és biztonságban folytassák tanulmányaikat. Az mellett próbáljuk fenntartani a magyarságot is. Ugye itt a beszédben is, ahogy elhangzott, Bánátban mind kevesebben vagyunk. És ezért mi is, meg hát a nagybecskereki középiskolák is, ahol van még magyar osztály, azon dolgozunk, hogy ezt megtartsuk.
13: Háborús időkben egy egyházi kollégium létrehozásához bátorság és elszántság kellett. Kockázattal is járt, mert a nagybecskereki középiskolákban akkortájt sorra szűntek meg a magyar osztályok. Csak a gimnáziumban volt még magyar tannyelvi oktatás. A leány kollégium majd néhány évvel később a múzsiai katolikus fiú kollégium megnyitásának köszönve 4 középiskolába visszakerültek a magyar osztályok. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
15: A Szatmári Karolina leány kollégium és a múzsiai Emmaus fiú kollégium a bánáti magyar oktatás, de azt kell, hogy mondjam, hogy a vajdasági magyar oktatásnak a két gyöngyszeme, két olyan nem állami alapítású kollégiumról van szó, amelyek évtizedek óta segítenek ahhoz hozzá nap mint nap, hogy a magyar fiatalok otthonra tudjanak lelni a tanulmányaik alatt, közösségbe tudjanak kovácsolódni, és ez a leány kollégium esetében azon kívül, hogy egy csodálatos épület megújult Magyarország kormánya támogatásával a Vajdaság Magyar Szövetség közbenjárására.
13: A kollégium nem csak kiváló és biztonságos lakhatási feltételeket kínál, hanem közösségi életet is nyújt a fiataloknak. Bánki Noémi kollégista.
16: 3. éve vagyok kollégista a Nagybecskeregi Lány kollégiumban. Számomra ez nem csak egy intézmény, ahol lehet tanulni és itt aludni is, hanem egy nagyon jó közösséget kialakítottunk, és már ez a második otthonom. Én mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön kollégiumba, mert a legjobb élményeket kapjuk itten, és önállósulunk.
13: Az itt eltöltött kollégiumi évek nagy hatással vannak a fiatalok későbbi életútjára. A barátságok egy életre szólnak, az ünneplésre egykori kollégisták is eljöttek. Csordás Csilla.
17: 1999-től 2003-ig voltam a kollégium lakója. Hát nagyon nagy könnyítés volt, mivel hogy ugye Tordáról nem volt nagyon járható, tehát jármű, autóbusz, semmi, úgyhogy nekünk itt ez nagyon nagy segítség volt, hogy itt lakhattunk bent a nővéreknél, és nagyon-nagyon sok szép élmény, barátokat szereztünk.
13: A legtöbb kollégista Dél-Bánátból érkezik, mivel Nagybecskerektől délebre nincs magyar középiskolai oktatás. Kanalas Emília.
18: Mai napig is úgy érzem magam, hogy otthonom, jó társaságok vannak, barátnőim, esténként néha kicsit rosszalkodunk, nevetgélünk, zavarjuk egymást, de ez már csak köztünk marad.
13: A Boldogasszony iskolanővérek 1880-ban Temesváról érkeztek Nagybecskerekre, és 1944-ig működtették a katolikus leányintézetet. A II. Világháború után a szerzetesrend számára a vagyonelkobzás és megpróbáltatások évei következtek, mégse hagyták el a bánáti szórványvidéket. Neki köszönhető, hogy 3 évtizede Bánátban újjáé lettek a katolikus kollégiumok.
11: Választások 2026.
3: Most van a királydinnye szezonja, és bár elsőre általánatlan apró gyömnövénynek tűnik, a termése annál kellemetlenebb meglepetést okozhat. A kemény hegyes tüskék könnyen belefúródnak a mezitláb közlekedők talpába, a kutyák tappancsába, de akár egy kerékpár, roller vagy babakocsi kerekét is kiukaszthatják. Sőt, ha nagyobb mennyiségben kerül az útra vagy parkolóba, az autó gumikat is veszélyeztetheti. A növény ráadásul jorbi a meleget és a szárazságot, ezért éppen most a nyár végén sok helyen megjelenhet. Dudás Dániel nézett utána a szöges kérdésnek.
19: A királydinnye apró sárga virágai önmagukban nem különösebben feltűnőek. A problémát a virágzás után megjelenő tüskés termések jelentik. A növény különösen jól érzi magát meleg, napos és száraz területeken, ezért gyakran találkozhatunk vele utak, járdák, parkolók és kertek környékén, illetve olyan helyeken, ahol a gyep megritkult, vagy a talaj szabadabbá vált. Gulyás Oldal Rezső, királyhalom.
20: Volt olyan, hogy 4 kerékpár van a házban, és egyszerűen mind a 4 kerékpárnak a gumiját kiszúrta a királydinnye, meg a dzsambulánál ott.
19: Gulyás Oldal Rezső, királyhalom.
20: Volt olyan, hogy 4 kerékpár van a házban, és egyszerűen...

0: meg. Így a magok akár több száz méterre, vagy még távolabbra is eljuthatnak. Ezért érdemes különösen figyelni azokon a területeken, ahol gyerekek játszanak, kutyát sétáltatnak, vagy sokan közlekednek biciklivel, rollerrel. Sebők István, gumiszerelő.
1: Királydínyi problémával napi szinten találkozunk. Ez nagyon-nagyon nagy probléma az embereknek. Kerékpárokat, rollerokat, elektromos kerékpárokat, sőt még az autónak a kerekeit is ki tudja szúrni. Az utak nagyon-nagyon tele vannak, boltok környéke, temetők, és ez nagyon nagy probléma, és a kiirtása is. Nem is tudnám, hogy ezt hogy lehetne kiirtani.
0: Jogosan merül fel a kérdés, hogy ha már ennyi kellemetlenséget okoz a királydínje, mit tudunk tenni ellene? A legjobb megoldás a minél korábbi eltávolítás. Ha még fiatal növényről van szó, érdemes kézzel kihúzni, vagy kapával kiszedni, lehetőleg a gyökerével együtt. A munkához használjunk vastag, erős kesztyűt. Ha már megjelentek a tüskés termések, akkor a növény eltávolítása önmagában nem elég. A földön maradt terméseket is össze kell gyűjteni, például gerebjével vagy seprűvel, és biztonságosan eltávolítani. Ellenkező esetben a magokból a következő időszakban újabb növények fejlődhetnek. A visszatérést azzal is nehezíthetjük, ha nem hagyjuk csupaszon a talajt. A sűrű gyep, a megfelelő talajtakarás és a rendszeres gyomlálás mind segíthet.
2: Sport.
3: A Loznica együttesét fogadja a TST labdarúgó csapata holnap este a szerb másodosztály 8. fordulójában. A topolyai csapata a bajnokságban eddig 4 győzelmet aratott, és 3-szor döntetlent játszott, vagyis egyelőre veretlenek. A Vosdovác elleni idegenbeli győzelem után a TSC vezető edzője Nenad Miliás arra számít, hogy a csapat hazai közönség előtt is ugyanebben a ritmusban folytatja a meccs szombaton 19 órakor kezdődik a topolyai TSC arénában. A pontos idő 16 óra 19 perc, híradót hallottak.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van. A nap hátralevő részében változóan felhős időjárásra számíthatunk. Helyenként eső, záporeső is megjelenhet. Holnap is felhős marad az ég, de további csapadék már nem valószínű. A hőmérséklet csúcsértéke szombaton 23 fok körül alakul.
4: Régi zenék, új információk.
5: Fedezze fel a kettőt együtt.
4: A 107,1-en.
5: A Szabadkai Magyar

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
3: Reklámot hallottak. 107,1 MHz.
0: A mindennapok része.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek,
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panonrtv.com-ra.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió Diszkó.
5: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
6: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
7: Mert ami jó, az jó.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ne állítsanak az állomáskeresőn, mert önök jó helyen járnak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Agy egy koktél.
2: Minden pénteken 18 órától
1: Hangj egy koktél.
2: Heti könnyű zenei turmix.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1-en.
1: Ahova a régi kedvencei is visszajárnak. Hangj egy koktél. A Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1 megahertzen.
2: Hangj egy koktél szerzője Tomislav Jakovjevics nevében köszönti önöket Nagáti Gábor.
1: A ma esti koktél egy zenei utazásra hívja önöket. Miközben a földközi tenger zenei hullámain hajózunk, üdítő hangjegy koktélt keverünk. Franciaország partokig érkezünk.

A ma esti programban hallgatjuk a francia popzene színterének zeneszerzőit, akik visszarepítenek bennünket a 70-es és 80-as zenei alkotásaihoz.

0: a 107,1 MHz-en. Hangjegy koktél.
1: Charles Aznavour, felejthetetlen hangja.
2: La blancheur de ton corps nu devant mes mains éperdues.
1: Charles Aznavour,
0: az aranykorból.

0: Hangjegykoktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hangjegykoktél. A Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: 107,1 SMR.
3: Én ezt hallgatnám.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince, Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nosztalgiázzon velünk.
0: A 107,1 MHz-en. Egész egy tized megahercen.

0: Kedves emberek, hegyezzétek fületeket, mert remek felvételek következnek e megahercen. 107,1-en.
1: Megmester is minket hallgat.
0: Tette is ezt.

0: az FM 107,1-en és az interneten.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Köszönjük, hogy minket hallgat.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: SMR 107,1. Retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: 70-es,
1: a 70-es,
2: 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
4: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
3: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
0: Idézzük fel együtt.
2: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt
3: az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: legendás előadó.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jus slágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. A 60-as és 70-es évek exciós slágerei.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi szép idők dalai.
1: SMR.

0: tükörészük együtt a régi slágereket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
2: A 60-as, 70-es évek exiusz slágerei.
1: A régi szép idők dalai.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.
0: SMR.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
0: Esti koktél.
2: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Ahol a nosztalgia a divat.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Soljona rock, rock, rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: A 70-es évek slágerei
1: a 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk!
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 107,1.
1: A Retro jegyében.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good.

0: A stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: 107,1.

0: know I love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Az interneten is.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az egész családé.

You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió. Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 70-es, 80-as
1: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

A Szabadkai Magyar Rádió óráján egy óra múlt.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.